0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Láttam olyat,

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Rekordot döntött a Mate Kaposvári kampusza az idei általános felvételi eljárásban. Az eredményekről dr. Gyurica Csaba rektor és Vörös Péter, a Mate Kaposvári kampusz főigazgatója számolt be sajtótájékoztatón. Összesen 1034 hallgató nyert felvételt, ami csaknem 24%-kal több a tavalyi létszámnál, és első alkalommal haladta meg az 1000-et a felvettek száma. A felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint a kiemelkedő eredményhez elsősorban az agrár, a pedagógus és a művészeti képzések iránt növekvő érdeklődés járult hozzá. Újra megnyílt a jelentkezési lehetőség a kaposvári MCC FIT programjába. Július 31-e éjfélig adhatják be felvételi kérelmüket a leendő 5. osztályosok szülei. A szeptemberben induló évfolyamba már most több mint 70-en jelentkeztek egész Somogyból. A képzéseknek az Agora ad otthont minden második szombaton, és ezeken a foglalkozásokon a diákok bepillanthatnak egyebek mellett a robotika, a csillagászat, a pénzügyek vagy az építészet világába, de kreatív írás órán vagy békaboncoláson is részt vehetnek. A jelentkezéseket a fit.mcc.hu oldalon várják, bővebb információt pedig az MCC Kaposvár Facebook oldalon találnak. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály miatt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A döntésre azért volt szükség, mert Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték felett van az aszályindex. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi szakemberek fokozott figyelemmel, folyamatos beavatkozásokkal kell, hogy dolgozzanak a vízkészletek megőrzésén, a csatornák és víztározók működtetésén, valamint minden szükséges intézkedést meg kell tenniük az aszály hatásainak enyhítése érdekében.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 18 és 20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
2: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
1: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
2: Hát azt akartam mondani a fejemben, de az nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
1: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
2: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és úgy tanultuk Plutó.
1: Igen, de hát ez már rég volt, amikor mi
2: hova tűnt?
1: Igaz,
2: hogy van egy csillagászati haverod. Légy, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
1: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
2: Az oroszok?
1: Nem,
2: az amerikai.
1: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
2: Na, én megkeresem.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Nehéz a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizett.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megérkezett Kaposvárra az első 13 BYD elektromos autóbusz, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. A város csaknem 15 milliárd forintos fejlesztés keretében cseréli most le teljes buszflottáját. Ennek első darabjai a hónap elején álltak szolgálatba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a készülő új menetrend társadalmi egyeztetése is. Az új járművek között összesen 42 elektromos busz, valamint két önvezető busz is szolgálatba áll majd. Új játékossal erősödik a KHG-KNRC kerete a 2026-27-es szezonra. Kaposvárra igazol Hollósi Boróka. A mindössze 19 éves center a BVSC Zugló csapatától érkezik, és pályafutása következő lépcsőfokaként tekint a kaposvári lehetőségre. A fiatal magyar tehetség elmondása szerint célja, hogy minél többet fejlődjön, és játékával segítse új csapatát. Hollósi Boróka már várja a közös munkát, valamint azt is, hogy megismerje a kaposvári szurkolókat. Csütörtöktől jövő kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A szakemberek fokozott folyadékfogyasztást, a tűző nap és a megterhelő fizikai munka kerülését javasolják, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot senki ne hagyjon parkoló autóban, és a hőség miatt a szabadban ne gyújtsanak tüzet. A hőségriadó miatt csütörtöktől ismét életbe lép a vörös kód, közölte Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. A különleges eljárásrend a tartós kánikula miatt lép életbe, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a szociális ellátórendszernek fokozottan kell segíteni a veszélyeztetett embereket. A nagy meleg különösen megterhelő a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők és a krónikus betegek számára.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megérkezett Kaposvárra az első 13 BYD elektromos autóbusz, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. A város csaknem 15 milliárd forintos fejlesztés keretében cseréli most le teljes buszflottáját. Ennek első darabjai a hónap elején álltak szolgálatba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a készülő új menetrend társadalmi egyeztetése is. Az új járművek között összesen 42 elektromos busz, valamint két önvezető busz is szolgálatba áll majd. Egyeztetést tartottak a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei a Kaposváron épülő Sziszegyám török üveggyár beruházásáról. A megbeszélésen a környezetvédelem, az építésügy, a tűzvédelem, az iparbiztonság, valamint a műszaki biztonság területének szakemberei tekintették át a kivitelezéssel és a majdani működéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat és hatósági feladatokat. A hivatal közlése szerint a cél az volt, hogy a beruházás minden szempontból szabályosan és biztonságosan valósuljon meg. Irányított véradásra kérte a Kaposvári Egyházmegye a lakosságot Nagy Vendel atya gyógyulásának támogatására. A felhívás szerint elsősorban az ARH negatív vércsoportú donorok segítségére számítanak. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy bármilyen vércsoportból adott vér nagy segítséget jelent. Az irányított véradásra bármelyik véradóállomáson lehet jelentkezni, ahol a donoroknak jelezniük kell, hogy Nagy Vendel részére adnak vért.

0: A jövő kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A szakemberek fokozott folyadékfogyasztást, a tűző nap és a megterhelő fizikai munka kerülését javasolják, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot senki ne hagyjon parkoló autóban, és a hőség miatt a szabadban ne gyújtsanak tüzet. Biztonságban van Magyarország energiaellátása a paksi atomerőmű átmeneti teljesítménycsökkentése ellenére is, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Duna rekordalacsony vízállása miatt az erőmű biztonsági és környezetvédelmi előírások alapján csökkentette az egyik blokk teljesítményét. A miniszter hangsúlyozta, ez nem üzemzavar, hanem elővigyázatossági intézkedés. A hatóságok és az energetikai társaságok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 18 és 20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 35 fok körül alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Változik a helyi buszok közlekedése Kaposváron. Július 31-e péntek üzemkezdettől, várhatóan augusztus 19-e üzemzárásig útburkolati munkákat végeznek az Anna utcában, ezért az autóbuszok nem közlekedhetnek ezen a szakaszon. Több járat, köztük a 71-es, 72-es, 73-as, 75-ös, valamint a 81-es és 91-es vonalak terelő útvonalon járnak. A munkálatok idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megállóhelyeket nem érintik a járatok, helyettük ideiglenes megállót alakítanak ki a Hársfa utcában. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra figyelmeztet, hogy a változások miatt a menetidő néhány perccel hosszabb lehet. Körözött férfit fogtak el a rendőrök az M7-es autópályán Balatonboglár térségében. A járőrök hétfőn este egy pihenőhelyen igazoltattak egy 52 éves gépkocsi vezetőt, akiről kiderült, hogy ellene a központi kerületi bíróság körözést adott ki közokirat hamisítás miatt. A kistarcsai férfit a rendőrök elfogták, előállították a Fonyódi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették. Remek eredménnyel zárta a junior nyílt vízi Európa-bajnokságot Gulyás Fanni. A sukorói kontinens viadal 3 kilométeres versenyszámában a kaposvári úszó kiváló teljesítménnyel a 7. helyet szerezte meg az Európa legjobbjai között. Fanni az előfutamból és a középdöntőből is magabiztos versenyzéssel jutott tovább, a döntőben pedig erős helyezkedéssel és érett taktikával ért célba. A kasi versenyzője a bajnokságot a 9. és a 7. helyen zárta, jelentősen javítva tavalyi eredményén. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály miatt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A döntésre azért volt szükség, mert Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték felett van az aszályindex. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi szakemberek fokozott figyelemmel, folyamatos beavatkozásokkal kell, hogy dolgozzanak a vízkészletek megőrzésén, a csatornák és víztározók működtetésén, valamint minden szükséges intézkedést meg kell tenniük az aszály hatásainak enyhítése érdekében. Országjáró útra indul a Mohács 500 című vándorkiállítás. A szabadtéri tárlat a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb régészeti és történettudományi kutatások eredményeit mutatja be közérthető formában. A kiállítás jelenleg Egerben és Balatonfüreden látható, az év végéig pedig több magyarországi és határon túli településre is ellátogat.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 18 és 20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Nagyon kellemes és vidám csütörtök reggelt kívánok nektek. 4 perccel múlt el hajnali 6 óra. Én Horváth Szabi vagyok, és 11 óráig leszek a mikrofonnál. Olyan, mint a biciklizés egyébként. Nagyon régen voltam már ebben az idősávban műsorban, de biztos, hogy hozom a legjobb zenéket napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt. Ha még otthon, a házban vagy a lakásban hallgattok bennünket, vagy esetleg már a munkahelyen, de van rá lehetőségetek, hogy szellőztessetek, akkor tegyétek meg, felfrissült odakint a levegő, olyan 20 fok környéki a hőmérséklet, úgyhogy most érdemes szellőztetni, és most érdemes egy kicsit hűteni a lakás és a ház vagy az iroda belső tereit, hiszen a nappali órák maximuma ismét 30 fok közelébe vagy a fölé fog kúszni. Ennek részletét majd a reggel folyamán meg is fogom osztani veletek én is, illetve hírszerkesztő kollégám is, valamint hamarosan köszöntöm az ünnepelteket, a névnaposokat és a születésnaposokat, akiket ti is köszönthetek.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 3 perccel vagyunk reggel, 4:45 előtt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Horváth Szabi vagyok. Július 30-a van, a hónap utolsó csütörtöki napja, és ezen a napon a Xenia és Judit nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Xenia egy görög eredetű név, jelentése vendég. A Xenia név felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja. Kimagaslóan tehetségesek lehetnek a névviselői az üzleti életben, nagyon jól bánnak ugyanis a pénzzel, és szinte mindenben sikeresek, amihez csak neki fognak. Leginkább a vezetői pozíciók érdeklik őket, ahol felelősséggel bírhatnak, megvannak ugyanakkor a szükséges adottságaik ahhoz, hogy másokat olyan módon támogassanak, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki belőlük. Könnyen lehet, hogy egész fiatalon olyan helyzetbe kerülnek, amikor magukra vannak utalva és fontos döntéseket kell hozniuk. A Judit pedig egy héber eredetű névjelentése, Júdeából származó nő, a Judit név alkotó ötletes személyiség kialakulását támogatja, a névviselői művészi hajlamokkal bírnak, eredeti ötleteik vannak, és ezeket alkalmazzák is önkifejezésük során. Önbizalmuk elegendő arra, hogy ötleteiket megvalósítsák, az is támogatja őket terveik megvalósításában, hogy kiválóan tervezik meg tennivalóikat. Bár könnyen ismerkednek, mégsem maradnak könnyen nyugodtak a másokkal való érintkezés során. Ezt írt a Nagy Kalendárium a Xenia és Judit nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Avenárok, a Donatellák, az Ingék, a Polixénák, a Színiák, az Azucsénák, az Indirák, a Juliettek, a Jutták, a Szemőkék, a Maximillák, a Rovénák, a Péterek és még a Jánosok is. Minden ünnepeltnek sok boldogságot kívánok, és küldöm már is nekik Eva Max dalát, jön a Kings and Queens.
0: Ez volt a Kalendárium. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: help it. I want every bit of you, I guess I'm selfish.
1: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
2: Megtelt a Kossuth tér, elrajtolt a harmadik Ripronai kupa. A következő napokban 5 ország 23 hőlégballonja emelkedik majd városunk Egére. Ezt rögtön a címoldalon találhatjátok, de arról is olvashatok információkat, hogy fiatal magyar centerrel erősít a KNRC, a mindössze 19 éves magyar center a BVSC Zuglótól érkezik városunkba. 1000 kg ponty is érkezik a Desedába a mai napon, a telepítés idején nem vezetnek be horgászati tilalmat, így a horgászat a szabályok betartása mellett folyamatosan lehetséges. Ennek részletét is megtalálhatjátok testvér oldalunkon, a www.kaposvármost.hu-n. Itt a Rádió Moston pedig J-Lo dalával megyünk tovább, jön a Love Don't Cut a Thing, fél hétkor pedig Patti tér vissza a legfrissebb hírekkel, infókkal.
1: Ez volt a Lapszemle. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Kaposvár Most szerkesztősége idén is várja a Kaposvári Hőlégballon bajnokság legszebb pillanatait megörökítő fotókat és videókat. Csütörtöktől vasárnapig az időjárás függvényében reggel és este is a magasba emelkednek a ballonok, amelyek Kaposvár felett is átrepülnek, így a város több pontjáról is különleges felvételek készülhetnek. Ha ön is megörökíti ezt a látványos eseményt, küldje el fotóját vagy videóját a ballon@kaposvármost.hu címre. A legjobb képekből képgalériát készítünk, a videós felvételekből pedig hangulatos összefoglaló videó készül. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki részegen fenyegetett egy buszsofőrt Kaposváron. A férfi tavaly novemberben ittassága miatt nem szállhatott fel egy helyi járatos buszra. Ennek ellenére felszállt, kiabált, megütötte a vezetőfülke plexiét, majd megfenyegette és leköpte a sofőrt. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Elindult az albérlet szezon a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével. A szakemberek most arra hívják fel a figyelmet, hogy a bérlőknek mindig legyen írásos szerződésük, a lakbérfizetést pedig érdemes dokumentálni. A lakáskiadóknak fontos tudniuk, hogy a bérbeadásból származó jövedelem után 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetniük. Szerda éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó augusztus 1-i rendezvényre azok a volt katonák, akik szeretnének ismét csatlakozni a honvédséghez. A lehetőség azoknak szól, akiknek korábban megszűnt a szolgálati jogviszonyuk, és újra egyenruhát öltenének. A jelentkezőknek a rendezvényre magukkal kell vinniük a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot is.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 18 és 20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Hírek, információk legközelebb 7 órakor lesznek Patriciától itt a Rádió Most FM 91.2-n. 4 perccel múlt el reggel 6:30. Én Horváth Szabi vagyok, 11 óráig leszek a mikrofonnál, a következő órában pedig Naprakész című reggeli műsorunk is tartol, helyi vonatkozású érdekességekkel, információkkal és sok napindító lendületes, jó hangulatú muzsikával, amikből egyébként nem lesz hiány a folytatásban sem. Mindjárt érkezik 1986-ból Samantha Fox és a Touch Me, előtte pedig Sia és Kylie Minogue közösét halljuk, ez a Dance Alone.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Pontosan reggel 3:47 van, jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik nemrégen kapcsolódtak be a műsor menetébe. Én Horváth Szabi vagyok, és már is megosztom veletek azt, hogy milyen történések és jeles események fűződnek a teljesség igénye nélkül a mai dátumhoz, a július 30-ához. Többek között a mai dátumot 1958 óta, 68 éve a barátság világnapjaként is számon tartjuk. Michiganben megszületett Harry Ford, a Ford autógyártó alapítója 163 éve. 79 éves Arnold Schwarzenegger színész politikus, akit láthattunk ugye többek között az Ikrek, az Emlékmás és a Terminátor című filmekben. 78 éve született Jean Reno színész 1948-ban, akit ugye a Leona Profiban és a Nagy Kékség című filmekben is láthattunk. 85 éve Ottawában, Kanadában megszületett Paul Anka énekes. George Eastman bemutatta az első színes filmet, a Kodakot 98 éve 1928-ban, és végül, de nem utolsó sorban, pontosan az Ezred fordulón 2000-ben 26 éve házasságot kötött Jennifer Aniston és Brad Pitt. Itt a rádió, mostan pedig Hozier felvételével megyünk tovább a Too Sweet című dallal. Reggel 7 órakor Patricia érkezik a hírekkel, infokkal, és indul a Naprakész című reggeli műsorunk is.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Reklám.
1: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Méga Magyarország Kft.-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Méga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Változik a helyi buszok közlekedése Kaposváron. Július 31-e péntek üzemkezdettől, várhatóan augusztus 19-e üzemzárásig útburkolati munkákat végeznek az Anna utcában, ezért az autóbuszok nem közlekedhetnek ezen a szakaszon. Több járat, köztük a 71-es, 72-es, 73-as, 75-ös, valamint a 81-es és 91-es vonalak terelő útvonalon járnak. A munkálatok idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megállóhelyeket nem érintik a járatok, helyettük ideiglenes megállót alakítanak ki a Hársfa utcában. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra figyelmeztet, hogy a változások miatt a menetidő néhány perccel hosszabb lehet. Rekordot döntött a MATE Kaposvári kampusza az idei általános felvételi eljárásban. Az eredményekről dr. Gyurica Csaba rektor és Vörös Péter, a MATE Kaposvári kampusz főigazgatója számolt be sajtótájékoztatón. Összesen 1034 hallgató nyert felvételt, ami csaknem 24%-kal több a tavalyi létszámnál, és első alkalommal haladta meg az 1000-et a felvettek száma. A felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint a kiemelkedő eredményhez elsősorban az agrár, a pedagógus és a művészeti képzések iránt növekvő érdeklődés járult hozzá. Újra megnyílt a jelentkezési lehetőség a Kaposvári MCC FIT programjába. Július 31-e éjfélig adhatják be felvételi kérelmüket a leendő 5. osztályosok szülei. A szeptemberben induló évfolyamba már most több mint 70-en jelentkeztek egész Somogyból. A képzéseknek az Agóra ad otthont minden második szombaton, és ezeken a foglalkozásokon a diákok bepillanthatnak egyebek mellett a robotika, a csillagászat, a pénzügyek vagy az építészet világába, de kreatív írás órán vagy békaboncoláson is részt vehetnek. A jelentkezéseket a fit.mcc.hu oldalon várják, bővebb információt pedig az MCC Kaposvár Facebook oldalon találnak. Magyar bajnoki címet szerzett Vindics Tóth Lili Anna. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétája megnyerte az 5000 méteres síkfutást a Budapesten rendezett 131. atlétikai magyar bajnokságon. A kasi versenyzője kiemelkedő teljesítménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára, ezzel pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, és újabb rangos eredményt szerzett a kaposvári klubnak. Veszélybe kerülhet a hazai görög dinnye termelés az alacsony felvásárlási árak miatt, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt a termelői árak az önköltségi szint alá estek, kilogrammonként 40-50 forintra csökkentek. A szakemberek szerint a tartósan alacsony árak hosszú távon a magyar dinnyetermesztés visszaeséséhez vezethetnek, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy lehetőség szerint hazai dinnyét választanak.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 18 és 20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
3: 5 perccel múlt el reggel 7 óra, szép jó reggelt kívánok nektek a júliusi hónap utolsó csütörtöki napján, július 30-án. Itt a Rádió Moston a Napra Kész című reggeli műsor startol, a mikrofonnál Horváth Szabit halljátok. és természetesen lendületes, napindító, jókedvű zenéket hozok ebben a két órában, valamint helyi vonatkozású érdekességeket, információkat, de ugyanezt megtesszük majd a nagy világba is kitekintve. Mindjárt Hugel újdonságát is játszom nektek, a Temptations címűt, előtte azonban itt a No Doubt the Just Girl-el 1995-ből, de mindenek előtt pedig óvaintem az autósokat. Legyetek óvatosak és körültekintőek,

1988-ból szólt a Pet Shop Boys felvétel a Domino Dance-in, mert itt a rádió mostan nem csak napjaink és a közelmúlt legkedveltebb slágereit hallhatjátok, hanem bizony a régebbi idők legkedveltebb dalait is. 0670-32-32-355, ez pedig az elérhetőségünk, ahová várom folyamatosan a közlekedési információkat. A közlekedéssel mereven kapcsolatban áll az üzemanyagár változás, ennek részleteit osztom meg veletek, ugyanis ma további árváltozásokra számíthatunk az üzemanyagokat tekintve. A benzin beszerzési ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára a bruttó 9 forinttal emelkedik. Kérdéses ugye, hogy most délelőtt mindez miként jelentkezik majd a kiskereskedelmi árakban, de hogyha átterhelik ugye a kutak a vásárlókra, ránk autósokra, akkor a 95-ös benzin literjét várhatóan 597 forintért, a gázolaj literjét pedig 541 forintért tankolhatjuk, de ugye a különböző töltőállomások árai között továbbra is tapasztalhatjuk a 10-20 forintos árkülönbséget is, és tegnap pont Szlovákiában voltam, és az autópályák mellett található töltőállomások totemoszlopaira is ránéztem, és igen, beigazolódik az, hogy ott akár 40-50 forinttal is drágább lehet az üzemanyag ezeknél az áraknál. Úgyhogy ez vár ránk a hazai töltőállomásokon, itt a rádió mostan pedig a jó zenék, az MGR formáció dalát játszom, már is ez a laposz tovább.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Szerencsére hallgatóink is résen vannak, és az előbbiekben, rosszul mondtam, a gázolaj árát várhatóan 641 forintba fog kerülni literenként a hazai töltőállomásokon. Andi, nagyon szépen köszönöm a helyesbítést, úgyhogy itt a rádió mostan a folytatásban neked szól Lorin dala, ez pedig az Izit Láv, jó reggelt mindenkinek, nekem is.

Ez volt Lorraine Dall, az Is It Love itt a 91.2 Rádió Moston. 6,5 perccel vagyunk reggel 7:30 előtt, 7:30-kor pedig jönnek a legfrissebb hírek, információ Krisztiántól, aztán közlekedési információkat is csepegtetünk majd az éterbe, ebben pedig segítségemre lesz majd az Eurotaxi munkatársa. 0670-32-32-355, ide pedig ti is csepegtetitek a saját infóitokat, akár közlekedés szempontjából is. Ez egyébként egy telefon, SMS és Viber számom, olyan multifunkcionális elérhetőség. A hírekig pedig Bastille-ék dalát játszom, jön a Pompeii, utána pedig itt lesz Dua Lipa és a This Walls is. I'm

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
1: Nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdek gyakorlatozni.
0: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket föld körüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
1: Ott nem tudnak helyszínelni. 112? Haló, szeretnék bejelenteni egy kocsanást.
2: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
1: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
0: Aztán utána csörög a NASA-n a telefon, jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő, mikor mehetnék megnézni?
3: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
4: Elkezdődött a hőlégballon bajnokság, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, 7:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az ünnepélyes megnyitóval szerdán elkezdődött a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripple Runai kupa nyitányára megtelt a Kossuth tér, ahová a résztvevő csapatok fáklyás felvonulással érkeztek. A következő napokban 5 ország 23 hőlégballonja emelkedik a város fölé. Pintér Rómeó alpolgármester a megnyitón azt mondta, a Ripple-Runai kupa már az egész város szívügye lett. A verseny igazgatója Jonas Miles pedig azt emelte ki, hogy örömmel tértek vissza Kaposvárra, és bízik benne, hogy az időjárás is kedvez majd a hétvégi repüléseknek. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, és hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Azt is kiemelték, hogy az idősek, várandósok, gyerekek, de még az egészséges felnőttek számára is megterhelő lehet a mostani hőség. A következő napokban a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját szerdán a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a lépés előre megtervezett biztonsági intézkedés volt. A kieső villamos energiatermelést hazai erőművekkel, megújuló energiaforrásokkal és importtal pótolják, így az ország energiaellátása továbbra is biztosított. Szakértők szerint most először fordult elő, hogy egy teljes blokkot le kellett állítani a Duna alacsony vízállása miatt.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a délkeleti szél élénkül meg időnként. Délután 33 és 35 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
3: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Gyorsan begyűjtöttük az Eurotaxitól a közlekedési információkat, és tőlük kaptuk azt, hogy élénk forgalom van a mai napon is a tegnapihoz hasonlóan, 22-24 fok a hőmérséklet odakint. A lámpák jelen pillanatban mindenhol működnek, az útfelbontás megvan még a Bajcsi-Zsilinszky utcában, amit ugye részlegesen le is zárnak a forgalom elől, hozzáteszem még egyszer, ezt kihangsúlyozom, hogy részlegesen, nem egész napra, de számítsatok ettől független arra, hogy a mai napon is lesznek lezárások, és ugyanez a helyzet, mármint az útfelbontás szempontjából az Arany János közben is. Normális a forgalom, talán egy picivel erősebb a piac környékén is, úgyhogy ennek megfelelően közlekedjetek. Az Eurotaxinak köszönjük szépen az információkat, nekik és nektek játszom Summer felvételit a slágerlisták élérő, jön a Humwrecker.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

zene és kevés beszéd folyamatosan a nap 24 órájában itt a 91.2 Rádió Moston. Reggel 3.48, ez pedig a Napra Kész című reggeli műsor. Én Horváth Szabi vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik nemrégen kapcsolódtak be a műsor menetébe. Tegnap este pedig ünnepélyes megnyitóval indult el a harmadik Ripple-Rónai Kupa, a kaposvári hőlégballon bajnokság. A látványos nyitányra pedig idén is megtelt a főtér, a Kossuth tér, ahová a résztvevő csapatok fáklyás felvonulással érkeztek a Klebersberg kollégiumban kialakított versenyközpontból. A következő napokban 5 ország, 23 hőlégballonja emelkedik egyébként majd városunk Egére. A résztvevőket a helyszínen Pintér Rómeó alpolgármester köszöntötte, aki úgy fogalmazott, hogy a Ripple-Rónai Kupa mára nem csak az ő személyes szívügye, hanem a kaposváriaké is. Az alpolgármester megköszönte a pilótáknak, hogy idén is Kaposvárt választották, valamint a Magyar Ballon Szövetségnek, a támogatóknak és a szervezőknek azt a munkát, aminek köszönhetően immár harmadik alkalommal rendezhetik meg a nemzetközi versenyt. A megnyitón a versenyigazgató is köszöntötte a közönséget, beszédében kiemelte, hogy örömmel térnek vissza Kaposvárra, és külön megköszönte a városnak, a szervezőknek, valamint a kaposváriaknak a szívélyes fogadtatást. És mint fogalmazott, a Ripple-Rónai Kupa nem csupán a pilóták versenye, hanem a közönségé is, ezért szeretnének a következő napokban olyan látványos és izgalmas eseményt rendezni, amelyet minden résztvevő és néző egyaránt élvezhet. A versenyigazgató bizakodóan beszélt az időjárásról is, a legfrissebb előrejelzések szerint a reggeli és esti órákban kedvező repülési körülmények várhatók, így jó esély van arra, hogy a bajnokság a tervezett menetrend szerint valósulhat meg. A harmadik Ripple-Rónai Kupa versenyei ma reggeltől vasárnap reggelig zajlanak, a szervezők pedig arra kérik az érdeklődőket, hogy a felszállási helyszínekről és az aktuális programokról folyamatosan tájékozódjanak a Ripple-Rónai Kupa hivatalos Facebook oldalán, hiszen a ballonok indulási helyét minden alkalommal az időjárási viszonyok határozzák ugye meg. A csapatok pedig a megnyitót követően meg is kezdték a felkészülést a másnapi első repülésre. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, Élok és Bibi Rexadalával, ez a Deep in Your Love, reggel 8 órakor pedig a legfrissebb híreket, információkat Krisztián hozza majd. Holding back.

0: Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Péntektől több helyjáratos busz terelő útvonalon közlekedik. Rekordszámú hallgatót vettek fel idén a Mate Kaposvári kampuszára. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Péntektől több helyi buszjárat is terelő útvonalon közlekedik Kaposváron. Az Anna utcában útburkolati munkák kezdődnek, ezért augusztus 19-ig módosul többek között a 42-es, 43-as, 47-es, valamint 71-es és 91-es járatok útvonala is. A lezárás idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megálló kimarad, helyette a Hársfa utcában a 8/A számmal szemben ideiglenes megállót alakítanak ki. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok miatt néhány perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Rekordszámú hallgatót vettek fel idén a Mate Kaposvári kampuszára. Az általános felvételi eljárásban összesen 1034-en nyertek felvételt, ami közel 24%-os növekedés tavalyhoz képest, és először haladta meg az 1000-et a felvettek száma. Jelentősen nőtt az agrár, a pedagógus és a művészeti képzésekre jelentkezők száma is. Gyurica Csaba rektor szerdán a Mate Kaposvári kampuszán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a vidéki felsőoktatásnak van jövője. A fiatalok keresik azokat a képzéseket, amelyek gyakorlati tudást, piacképes diplomát és valódi életpályát kínálnak. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízszolgáltatók a tartós hőség miatt. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, csütörtöktől pedig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész országban. A szolgáltatók azt kérik, hogy lehetőség szerint mellőzzük a medencék feltöltését, az autómosást és más nagy vízigényű tevékenységeket. Több helyen az országban arra is figyelmeztetnek, hogy ha a vízfogyasztás nem csökken, vízkorlátozásra is szükség lehet. Ideiglenes fürdési tilalmat rendeltek el a Balatonon a keszthelyi Helikon strandon. A döntést azért hozta meg az Alavár megyei kormányhivatal, mert a legutóbbi vízminőségvizsgálat kifogásolt eredményt mutatott. A strandvizét a következő napokban ismét megvizsgálják, és amint megfelelő lesz a vízminőség, újra megnyitják. Keszthely másik két strandján, a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is biztonságos a fürdőzés. Biotech USA étrendkiegészítőket vontak ki a forgalomból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a TCM Megacaps és a Tricreatin mellé termékek az Európai Unióban nem engedélyezett összetevőt tartalmaznak. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt ezekből a készítményekből, ne fogyassza el azokat. A forgalmazó leállította az értékesítést és megkezdte a termékek visszahívását.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a délkeleti szél élénkül meg időnként. Délután 33 és 35 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: 4 perccel múlt el reggel 8 óra, szép jó reggelt, kellemes csütörtököt kívánok nektek, ha már beértetek a munkahelyre, vagy már dolgoztok, akkor jó munkát és kitartást kívánok a mai munkanaphoz. Azoknak pedig, akik úton vannak, jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon. Várom továbbra is a közlekedési infókat a 0670-32-32-355-re. Itt a rádió mostan pedig természetesen a Naprakész folytatásában is a legjobb zenék jönnek. Hazai vizekről egy vadi új dal érkezik Kis Kevintől és Marics Petitől az Elszáll a szó, előtte pedig egy csipetnyi elektronikával folytatódik a reggeli műsorunk a Naprakész, ez pedig Szigála és Bekiel közöse a Wish You Well.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, benne pedig a Naprakész című reggeli műsor. És hát a mai napon tovább fokozódik a hőség, az északkeleti tájak kivételével már nagy területen 25 fok felett, sőt az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Dél-Alföldön már több helyen 27 fok felett alakulhat a napi átlag hőmérséklet. Túlnyomóan derült, hogy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható, itt nálunk a déli délkeleti, másod pedig a keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20-30 fok között alakul. A Hungaromet előrejelzése szerint 9 megyében lesz 27 fok feletti a középhőmérséklet, ezért ezekre másodfokú narancssárga figyelmeztetést is kiadtak. 8 másik megyében csak elsőfokú a veszélyjelzés, míg Borsod, Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben néhány fokkal hűvösebb lesz, várhatóan 25 fok alatt marad a középhőmérséklet. Narancssárga figyelmeztetés pedig a következő megyékre érvényes: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun, Vas, Tolna, Pest és Csongrád-Csanád megye. Az országos tiszti főorvos pedig a mai naptól jövő hét keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el, pénteken több megyében már 29 fok felett is lehet a középhőmérséklet. Hát vigyázzatok magatokra ebben a kánikulai forróságban, mi pedig a leghűsítőbb slágerekkel megyünk tovább a folytatásban is itt a Rádió Moston, jön a Maroon 5 és Christina Aguilera közös Moves Like Jagger.

6,5 perccel múlt el reggel, 4:09, ez továbbra is a Napra Kész című reggeli műsor. És adok egy kis tippet ahhoz, hogy hogyan lehet talán klíma nélkül egy picit hűvösebben tartani a lakásokat és a házakat, bár nem olyan nagy megfejtés lesz, de ettől függetlenül érdemes gondolni rá. A legtöbben ugye úgy gondolják, hogy a redőnyt már kora reggel le kell engedni, ha szeretnék elkerülni a lakás felmelegedését. A szakértők szerint azonban nem feltétlenül ez a legjobb megoldás. Sokkal fontosabb, hogy az árnyékolás még azelőtt megtörténjen, mielőtt a nap közvetlenül besütne az adott ablakon, így a napsugarak nem tudják felmelegíteni az üveget és a belső tereket, ezért a lakás hosszabb ideig kellemes hőmérsékletű marad. Kiemelten érdemes figyelni a déli és nyugati fekvési ablakukra, ugyebár, hiszen ezeket éri a legerősebb napsütés. A külső redőny vagy zsalúzia sokkal hatékonyabban tartja kint a meleget, mint a belső függöny vagy sötétítő, mivel ugye azelőtt fogja meg a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablakot, és itt van a kulcs. A megfelelő árnyékolás mellett az is sokat számít, hogy napközben zárva maradjanak az ablakok, a szellőztetést pedig inkább hajnalban vagy késő este végezzük, amikor ugye kint hűvösebb a levegő, volt ez ugye ma reggel is ilyen 19-20 fok környékén. Emellett érdemes a legmelegebb órákban visszafogni a sütő, a főzőlap vagy más hőt termelő elektromos eszközök használatát is, így még hatékonyabban megőrizheti a kellemes benti hőmérséklet. Hát próbáljunk meg idézőjelesen is túlélni ebben a kánikulai forróságban, aminek a tetőpontja még nem is következett be, még csak most kezdődik. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, Miles Smith az a Nice to Meet You-t, reggel 8:30 pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Cserhalmi Krisztián kollégám érkezik.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Elkezdődött a hőlégballon bajnokság. Ma van a túlfogyasztás napja. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az ünnepélyes megnyitóval szerdán elkezdődött a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripper-Ronai kupa nyitányára megtelt a Kossuth tér, ahová a résztvevő csapatok fáklyás felvonulással érkeztek. A következő napokban 5 ország 23 hőlégballonja emelkedik a város fölé. Pintér Rómeó alpolgármester a megnyitón azt mondta, a Ripper-Rónai kupa mára az egész város szívügye lett. A verseny igazgatója, Jonas Miles pedig azt emelte ki, hogy örömmel tértek vissza Kaposvárra, és bízik benne, hogy az időjárás is kedvez majd a hétvégi repüléseknek. Ma van a túlfogyasztás napja. Ez azt jelenti, hogy az emberiség erre a napra használta fel mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egy év alatt képes megújítani. A WWF Magyarország szerint jelenleg úgy élünk, mintha 1,73 föld állna a rendelkezésünkre. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a túlfogyasztás mérsékléséhez takarékosabb energia és víz használatra, valamint fenntarthatóbb gazdasági megoldásokra is szükség van. Olaszországban fogták el a zalai Áll Jézust. A 73 éves férfi a 4,5 éves börtönbüntetés elől szökött meg, miután nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe. A rendőrség egy olasz városban fogta el, jelenleg pedig folyamatban van a kiadatása. A férfit azért ítélték el, mert magát Jézus inkarnációjának kiadva csaknem 19 millió forintot csalt ki a követőitől. Újabb légitámadást indított az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai hadsereg közlése szerint a csapások válaszul történtek azokra az iráni rakétatámadásokra, amelyek kedden amerikai támaszpontokat értek a Közel-Keleten. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok határozott választ ad az iráni támadásokra, ugyanakkor hozzátette, hogy a háttérben továbbra is zajlanak az egyeztetések Teheránnal.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a délkeleti szél élénkül meg időnként. Délután 33 és 35 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallotta. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Ilyen napon szólnak a legjobb zenék itt a 91.2 Rádió Mostan, ez pedig a Napra Kész című reggeli műsor, én Horváth Szabi vagyok. Holnaptól pedig itt Magyarországon is életbe lép a javításhoz való jog, ez egyébként alapvetően egy EU-s kezdeményezés, és július 31-e az átültetési határidő, azaz eddig van ideje a tagállamoknak átvenni a jogszabályt és elkezdeni annak alkalmazását. De hogy mi is ez az egész és hogyan is fog kinézni a gyakorlatban, az egy teljesen más tészta. Annyiról van szó, ha elromlik a telefonunk, a mosógépünk vagy akár a porszívónk, akkor ugye sokszor úgy érezzük, hogy nincs más választásunk, mint újat venni, pedig egyre több fogyasztót véd az úgynevezett javításhoz való jog, amelynek célja, hogy a készülékek tovább használhatók legyenek, és ne kelljen őket egy kisebb hiba miatt lecserélni. Az Európai Unió új szabályozása arra kötelezi a gyártókat, hogy bizonyos termékeket a jótállási idő lejárta után is észszerű feltételek mellett javítsanak. Emellett biztosítaniuk kell a javításhoz szükséges alkatrészeket, valamint azt is, hogy a független szervizek hozzáférjenek a javításhoz szükséges információkhoz és eszközökhöz. Ez azért fontos, mert korábban sok esetben egy egyszerű meghibásodás is azt jelentette, hogy a javítás drágább volt, mint egy új készülék megvásárlása, vagy éppen nem lehetett ugye hozzá alkatrészt beszerezni. Az új szabályok célja, hogy a javítás valódi alternatívává váljon. A változás azonban nem csak a vásárlóknak kedvez egyébként, hanem a környezetnek is. Ha például egy készülék tovább használható, kevesebb elektronikai hulladék keletkezik, és kevesebb új terméket kell legyártani, ami csökkenti a nyersanyag és energiafelhasználást is. A javításhoz való jog ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden meghibásodott eszközt ingyen megjavítanak, a javításnak továbbra is lehet költsége, de a gyártók nem nehezíthetik meg indokolatlanul a folyamatot és nem akadályozhatják a javíthatóságot. A szakértők szerint ez hosszú távon a fogyasztók pénztárcájának is kedvezhet, hiszen egy jól javítható készülék évekkel tovább használható. Éppen ezért vásárlás előtt már azt is érdemes figyelembe venni, hogy egy termék mennyire könnyen javítható, hiszen ezzel nem csak pénzt spórolhatunk, hanem a környezetet is óvhatjuk. De amint körvonalazódni fog majd ez a történet, arról mi is szót fogunk ejteni itt a 91.2 Rádió Mostan, ahol pedig Kemred dalával megyünk tovább, már is jön az I Believe.

Ez volt Zén Sláger, a Pilóta, itt a 91.2 Rádió Mostan a Naprakész című reggeli műsorban. 5 perccel múlt el 3.49, én Horváth Szabi vagyok. A humor pedig sokkal többet elárul rólunk, mint azt elsőre gondolnánk. A pszichológusok szerint nem csak az számít, hogy mind nevetünk, hanem az is, hogy milyen humort használunk a mindennapokban. Ez ugyanis sokat elmond a személyiségünkről, az önbizalmunkról és arról, hogy hogyan kapcsolódunk másokhoz. A szakemberek egyébként 4 alapvető humorstílust különböztetnek meg. Az első a kapcsolatteremtő humor, amely oldja a feszültséget és közelebb hozza egymáshoz az embereket. A második az önmegerősítő humor, ami segít abban, hogy a nehéz helyzetekben is megtaláljuk a pozitívumot és könnyebben megbirkózzunk a stresszel. A harmadik az agresszív humor, ezzel szemben ugye gyakran mások kárára viccelődik, például gúnyolódással vagy csipkelődéssel. A negyedik pedig az önleértékelő humor, amikor saját magunkból csinálunk viccet, sokszor azért, hogy mások elfogadását vagy figyelmét elnyerjük. A kutatások szerint azok, akik leginkább a kapcsolatteremtő és az önmegerősítő humort használják, általában kiegyensúlyozottabbak, könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat, és bizony jobban kezelik a stresszt is. Az agresszív és az önleértékelő humor viszont hosszabb távon akár a kapcsolatokra és az önértékelésre is negatív hatással lehet. A nevetésnek ráadásul fontos társas szerepe is van, erősíti a bizalmat, segít kapcsolatokat építeni, és még azt is érzékelteti, milyen közel állnak egymáshoz az emberek. Nem véletlen, hogy társaságban sokkal többet nevetünk, mint amikor egyedül vagyunk. A humor nem csak a kapcsolatainkra, hanem a lelki egészségünkre is pozitív hatással van. Egy közös nevetés csökkentheti a stresszt, javíthatja a hangulatot és könnyebbé teheti a nehéz helyzetek feldolgozását. A szakértők szerint ezért a humor nem csupán szórakozás, hanem bizony egy fontos megküzdési eszköz is. Természetesen egyik humorstílus sem jellemző kizárólagosan egy emberre. A legtöbben a helyzettől és a társaságtól függően többféle humort is használnak. Ha azonban tudatosabban figyelünk arra, hogy hogyan viccelődünk, az nem csak önmagunk jobb megismerésében, hanem bizony a kapcsolataink erősítésében is segíthet. De egy a lényeg, nevessetek nagyon sokat. Itt a rádió, mostan pedig menjünk tovább a legjobb zenékkel. Jön a The Black Eyed Peas a Don't Lie-jal, majd Luis Capaldi is itt lesz a Forget Me című slágerrel. Pontban 9 órakor pedig a legfrissebb híreket, információkat Cserhalmi Krisztián kollégám hozza, és zárul a Naprakész mai adása, de a jó zenék velünk lesznek a folytatásban is. Maradjatok velünk ti is!

0: Szörny!
1: Ez volt a Naprakész. Reklám.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu
2: Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Péntektől több helyjáratos busz terelő útvonalon közlekedik, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, 9 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Péntektől több helyi buszjárat és terelő útvonalon közlekedik Kaposváron. Az Anna utcában útburkolati munkák kezdődnek, ezért augusztus 19-éig módosul többek között a 42-es, 43-as, 47-es, valamint 71-es és 91-es járatok útvonala is. A lezárás idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megálló kimarad, helyette a Hársfa utcában a 8/A számmal szemben ideiglenes megállót alakítanak ki. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok miatt néhány perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, és hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Azt is kiemelték, hogy az idősek, várandósok, gyerekek, de még az egészséges felnőttek számára is megterhelő lehet a mostani hőség. A következő napokban a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját szerdán a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a lépés előre megtervezett biztonsági intézkedés volt. A kieső villamos energiatermelést hazai erőművekkel, megújuló energiaforrásokkal és importtal pótolják, így az ország energiaellátása továbbra is biztosított. Szakértők szerint most először fordult elő, hogy egy teljes blokkot le kellett állítani a Duna alacsony vízállása miatt. Hamarosan elkezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint július végén már országszerte megjelennek a levegőben, a parlagfű pollen szemei, így a legérzékenyebbeknél a következő napokban már jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy az érintettek még a panaszok megjelenése előtt kezdjék el a számukra előírt gyógyszeres kezelést, és szükség esetén egyeztessenek kezelő orvosukkal. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a korai és közepes érésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és termelőjárusítóhelyeken. Több gazdaságban idén is lesz szedd magad lehetőség, így a vásárlók közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack várhatóan szeptember elejéig, kedvező időjárás esetén akár szeptember közepéig is elérhető lesz. Megszúrtak egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A 30 év körüli sértettet a mentők kórházba szállították. A rendőrség életveszélyt okozó testisértés gyanúja miatt két férfit állított elő. A hatóság arról is tájékoztatott, hogy három külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem gyanújával vettek őrizetbe a fesztivál területén.
1: Időjárás jelentés.
6: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a délkeleti szél élénkül meg időnként. Délután 33 és 35 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallott
0: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: 4 perccel múlt el 9 óra, még több zene, még kevesebb beszéd a folytatásban itt a Rádió Most FM 91.2, mindjárt jön Chris Cross Amsterdam, Louise Sonza és Willy William közös újdonsága My Oh My, előtte pedig időutazunk, 1986-ból jön az angol női zenei együttestől, a Bananarámától a Vénusz a folytatásban.

Ez volt a Linkin Park és a The Emptiness Machine itt a 91.2 rádió, moston 2 perccel vagyunk, 4:10 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és tekintsünk ki egy kicsit városhatárunkon kívülre, és helyezzük a fókuszt a főváros környékére, pláne hogyha mondjuk jártok is majd arra, ugyanis a fővárosi vízművek arra figyelmeztetett, hogy tilos a belépés a Duna alacsony vízállása miatt szárazra került vízbázis védelmi területekre. A szolgáltató erről hivatalos Facebook oldalán tett közzé felhívást, a Postban pedig azt írták, hogy az elmúlt napok sajtóhírei nyomán fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a rekord alacsony dunai vízállás miatt megközelíthetővé vált az ivóvízbázisok védőterületéhez tartozó Duna meder szakaszokra való belépést, valamint az ott tartózkodást a jogszabályok tiltják. A vízművek kiemelte, hogy a szabaddá vált meder szakaszok egy része Budapest és az agglomeráció több mint 2 millió lakójának ivó vízellátását biztosító parti szűrésű vízbázisokhoz tartozik, és mint írták, az érintett vízbázisok, amelyek a kritikus infrastruktúra kiemelten védendő részét képezik, rendkívül sérülékenyek. Hozzátették, hogy kérünk mindenkit, hogy a szabaddá vált Dunamedret ne tekintse kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak, és semmilyen körülmények között ne lépjen be a vízbázis védelmi területekre. Hangsúlyozták azt is, hogy ennek a természeti kincsnek a megóvása közös felelősségünk, az érintett ivóvízbázisok ugyanis az ország lakosságának csaknem negyedét látják el biztonságos ivóvízzel. A Duna vízállás egyébként kedden történelmi mélypontot ért el, az egyik lap beszámolója szerint Budapesten mindössze 28 cm, Baján pedig csupán 14 cm mértek. A Duna alacsony vízállása más területeken is súlyos problémákat okoz, a folyón számos szálloda és tengerhajó vesztegel, és egyes révek kompjáratok sem tudnak közlekedni. A paksi atomerőmű pedig szintén kritikus időszakon megy keresztül, a dunai apály miatt problémássá vált a megfelelő mennyiségű hűtővíz biztosítása, így az 1-es és a 3-as blokk teljesítményét is korlátozni kellett, majd ugye utóbbit le is állították. Hát bízunk a legjobbakban, bár nézve az időjárás előrejelzést, sajnos az nem sok jóval kecsegtet. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, Sophie B. Hawkins érkezik már is 1994-ből a Right Beside You-val.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Ez volt Megan Trainor-dal a Lips Are Moving itt a 91.2 Rádió Moston, hamarosan pedig Alex Warren dalával megyünk tovább. Jön a Fever Dream! Teljes egészében hozom a dalt egy nagyon rövid ajánlót követően.
1: 91.2 Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
3: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
2: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
3: Hát azt akartam mondani a fejemben, de az egy nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
2: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
3: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és úgy tanultuk Plutó.
2: Igen, de hát ez már rég volt, amikor...
3: Hova tűnt?
2: Igaz,
3: neked vagy van egy csillagászati haverod. Légy szíves, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
2: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
3: Az oroszok?
2: Nem,
3: az amerikai.
2: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
3: Na, én megkeresem.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallott. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: Közlekedési információk.
1: Marosi Gábor kollégánktól kaptuk az információt, hogy a 67-es, az R67-es gyorsforgalmin a Viszi elágazónál egy fekete Suzuki-ból mérik az arra haladók sebességét. Balaton felé néz a mérőműszer, de én mindig ugye kihangsúlyozom, hogyha már az újabb fajtát használják a rendélybelülrei a sebességméréshez, akkor nem csak a közeledő, hanem a távolodó autósebességét is meg tudják állapítani, tehát az a lényeg, bármelyik irányból is érkeztek, figyeljetek és tartsátok be a sebességhatárokat, tehát a gyorsforgalmi 67-esen a Viszi elágazónál egy civil autóból, egy fekete Suzuki-ból mérik az arra haladók sebességét. Gábor, köszönjük szépen az információt, természetesen nektek is jó munkát és jó utat kívánok!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n. Ez volt a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közös Paradise. 2 perccel vagyunk 3:45. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium pedig a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstopp részleges feloldásáról döntött, közölte a tárca. Ez pedig azt jelenti, hogy augusztus 1-e szombat 22 óra és augusztus 2-a vasárnap 22 között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon, ugyanakkor a forgalom korlátozás augusztus 1-e szombat 15-től 22 óráig, valamint augusztus 2-a vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. És mint írják, a hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal pedig a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt a következő napokban várható extrém hőség miatt. A tehergépjármű vezetőknek javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást. A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket egyaránt megterheli, csökkenthet a koncentráció, nőhet a reakcióidő, ezért pedig a minisztérium mindenkitől fokozott figyelmet, türelmet és körültekintést kér az utakon. A közlekedők számára javasolt indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről, és persze az esetleges korlátozásokról az útinform.hu oldalon. Mindenkinek biztonságos balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a Journey dalával, jön a Don't Stop Believin'. Ja!

Itt a rádió mostan, ez az óra The Script dalával zárult, ez volt a Rain, de a következő órában is hozom a legjobb zenéket, például Tate McRae slágerét, jön a Revolving Door. Itt lesz Billy Idol klasszikusa is 84-ből, az Eyes Without a Face.

0: jön majd a Galantis dala és a Nomani. Mindenek előtt azért a legfontosabb híreket, információkat is meghallgatjuk Cserhalmi Krisztiántól a folytatásban, hiszen 10 óra van.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most. Hírek most.
2: Vizet hozta a MÁV csoport a kaposvári autóbuszállomáson. Hamarosan elkezdődik a parlagfű pollen szezon. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió most híreivel. Vizet osztanak a hőségriasztás miatt a kaposvári autóbuszállomáson. A MÁV csoport csütörtöktől a harmadfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet biztosít az utasoknak. A kaposvári vasútállomáson emellett párakaput is működtetnek a nagymelegben. A társaság arra kéri az utazókat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint töltsék fel kulacsaikat az állomásokon elérhető ivókutakon. Még várja a lendő kaposvári egyetemisták jelentkezését is az MCC egyetemi programja. Augusztus 2-ig adhatják be kérelmüket azok, akik Pécset, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden folytatják tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat, sőt kollégiumi lakhatást is kínál. Kaposvárról már most tucatnyi fiatal felvételizett a pécsi, illetve a budapesti központba, sokan közülük sikerrel. A jelentkezéseket az ep.mcc.hu címen lehet leadni augusztus 2-ig. 8000-nél is több autó sebességét ellenőrizték egyetlen nap alatt Somogyban. A rendőrök Marcali és Fonyó térségében 8 órán át mértek. Ez idő alatt 8445 járművet ellenőriztek. Közülük 77 sofőr lépte túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. Hamarosan elkezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint július végén már országszerte megjelennek a levegőben. A parlagfű pollen szemei, így a legérzékenyebbeknél a következő napokban már jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy az érintettek még a panaszok megjelenése előtt kezdjék el a számukra előírt gyógyszeres kezelést, és szükség esetén egyeztessenek kezelő orvosukkal. Biotech USA étrend kiegészítőket vonta ki a forgalomból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a TCM Megacaps és a Tri-Kreatin mellé termékek az Európai Unióban nem engedélyezett összetevőt tartalmaznak. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt ezekből a készítményekből, ne fogyassza el azokat. A forgalmazó leállította az értékesítést, és megkezdte a termékek visszahívását. A hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint szombat este 10 órától a vasárnap reggel 6 óráig a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók is közlekedhetnek az ország útjain. A tárca szerint a döntés megkönnyíti, hogy a sofőrök biztonságosan eljussanak a pihenőhelyekre, és segít megelőzni a szállított áruk károsodását a tartós hőségben.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a délkeleti szél élénkül meg időnként. Délután 33 és 35 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most.

Ez volt Benson Bonstágra, Mystical Magical itt a 91.2 Rádió. Mostan pontosan 4:11 van, további szép napot és nagyon kellemes és vidám csütörtököt kívánok nektek. Horváth Szabi vagyok még ebben az órában a mikrofonnál. Hamarosan rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést is mondok, valamint hozom a csillagok jóslatait is. A 12 csillagjegy jóslatát 3 felvonásban, majd a horoszkópban az óra második felében. Most pedig, ahogy ígértem az előző óra végén a zenei ajánlóban, már is érkezik egy angol rock és punk zenész zeneszerző és énekes, mint a Sex Pistols rajongók Bromley kontingensének tagja, első sikerét a Generation X nevű punk együttessel aratta. Billy Idolról van szó, 84-ből jön el az Eyes Without a Face.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 4 perccel vagyunk 10:30 előtt, jól befűtenek nekünk a mai napon is, 35-36 fok lehet a legmelegebb órákban, ezt az értéket pedig nagyjából 15-17 óra környékén mérhetjük. Erős lesz ugyanakkor az UV-sugárzás 11 órától délután 5 óráig bezáróan, úgyhogy mindenképpen óvatosan a huzamosabb időn keresztül történő napon tartózkodással. Csapadékra nem kell számítani, az előttünk álló éjszakán pedig 17-18 fokig hűl a levegő, holnap pedig várhatóan még melegebb lesz, szintén a napsütés lesz túlsúlyban, 37-38 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Másfél perccel múlt el 10:30-et a horoszkóp első köre, benne a szokásos módon a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslataival AI-mentesen. Kos, a telihold utáni csütörtökön, tehát a mai napon végre fellélegzel és egy korábbi feszültséget generáló dolgot is el tudsz engedni. A hold és a Mars támogató fényszöge olyan lendületet ad, amitől délutára szinte legyőzhetetlennek érzed magad, és tényleg így is van. Bika, a telihold feszültsége már a múlt év, végre megérkezett a megnyugvás. A vízöntő hold segít kicsit távolabbról szemlélni a problémákat, a Szaturnusz szextílie pedig azt mutatja, hogy egy régóta dédelgetett tervet kezd a lehető legjobban alakulni. Ikrek, a mai napon sokkal könnyebb lehet elengedni azt, ami már csak feleslegesen nyomaszt. Egy baráti vagy munkahelyi ügyben végre rendeződhetnek a dolgok, ráadásul a hold Mars trigon energiát ad ahhoz, hogy lendületesen megvalósítsd, amit elterveztél. Rák. A telihold intenzitása után most visszatérhet a lelki egyensúlyod, egy korábbi vita vagy félreértés kapcsán elindulhat a békülés, miközben egy konkrét tervethez is megkapod a szükséges támogatást. Érdemes ma megtenned a következő lépést. Itt a rádió, mostan pedig Taylor Swift dalát hozom, az I Can Do It With a Broken Heart címűt, utána pedig jövök vissza az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatával.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: 6,5 perccel múlt el 10:30, megyünk is tovább az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, a mai napon egyre kevésbé érzed a korábbi napok nyomását, és könnyebb lesz tiszta fejjel gondolkodnod. Egy fontos döntésben most végre megérkezhet a belső bizonyosság, tudod, mit kell tenned, nincs már dilemmázás. A Mars pedig segít abban, hogy bátran cselekedj is az elképzeléseid szerint. Szűz. A fogyóhold kedvez annak, hogy megszabadulj egy régi tehertől és végre lezárj egy kellemetlen ügyet. A Szaturnusz támogatása miatt egy komolyabb terved is stabil alapokra kerülhet. Most érdemes kitartónak lenned, mert jó úton haladsz, és most érkeznek visszajelzések is ezzel kapcsolatban. Mérleg! Egy érzelmileg mozgalmas időszak után a mai napon ismét megtalálhatod a lelki békédet, valaki közeledése segített feloldani egy korábbi feszültséget, miközben egy közös terv megvalósítása is szépen haladhat, most könnyebb együttműködni másokkal is. Skorpió, ma végre elengedhetsz egy olyan ügyet, amely az utóbbi napokban túl sok energiádat vitt el, a Hold és a Szaturnusz harmonikus kapcsolata józan megfontolt döntést támogat, a Mars pedig erőt ad ahhoz, hogy végre pontot tegyél egy fontos kérdés végére. Itt a rádió mostan pedig egy kellemes hangvételű dal jön a Blue-tól és Elton John-tól, ez a Sorry Seems to be the Hardest Word, utána pedig hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 4 perccel vagyunk 10:45 előtt, ez a horoszkóp harmadik körében a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslataival. Nyilas! A mai nap kifejezetten felszabadítóan hathat rád, egy korábbi konfliktus után megérkezhet a megbékélés és végre ismét előre tekinthetsz. A mai nap különösen kedvez annak, hogy belevágj egy tervbe, mert az égi támogatás most melletted áll. Bak! A vízöntő hold segít elengedni a felesleges aggodalmakat, és egyre tisztában látod, mi az, amire valóban érdemes energiát fordítanod. Egy konkrét terved a Szaturnusz támogatásával remekül haladhat, ráadásul a Mars is lendületet ad a megvalósításhoz. Vízöntő, a teli hold után most végre megkönnyebbülhetsz. A fogyóhold a jegyedben jár, és a Szaturnusz szextília azt mutatja, hogy egy fontos elképzelésed szinte tökéletesen alakulhat. A Mars trigonja pedig elég energiát ad ahhoz, hogy ki is hozd ebből a lehetőségből a maximumot. Halak, a mai napon egyre inkább elcsendesedik benned az, ami a teli hold idején még komoly feszültséget okozott. Egy megbékélés vagy őszinte beszélgetés sokat segíthet, hogy könnyebb szívvel folytasd az utadat. Közben egy terved is jó irányba fordulhat, ezért bízz abban, amit most érzel. Ezeket jósolták nekünk mára a csillagok. Én szép napot kívánok nektek, és további szép napot is, hiszen mára búcsúzom tőletek. Reggel 6 órától egészen mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok. Legközelebb majd, vasárnap reggel 7 órakor érkezem vissza a mikrofon mögé, várlak akkor is titeket a rádiókészülékek mellé, de most se tekerjetek el, jönnek a legjobb zenék a folytatásban, és 11 órakor Krisztián a legfrissebb híreket, infókat hozza, utána pedig vált a műsorvezetői székben engem, Györfi Betta kolléganőm. További szép napot kívánok nektek, a viszonthallásra, sziasztok, búcsúzom, Dua Lipa dalával jön a Training Season.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén. Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Rekordszámú hallgatót vettek fel idén a Matek Kaposvári kampuszára, elrajtolt a kék szalag. Jó napot kívánok, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rekordszámú hallgatót vettek fel idén a Matek Kaposvári kampuszára. Az általános felvételi eljárásban összesen 1034-en nyertek felvételt, ami közel 24%-os növekedés tavalyhoz képest, és először haladta meg az ezret a felvettek száma. Jelentősen nőtt az agrár, a pedagógus és a művészeti képzésekre jelentkezők száma is. Gyurica Csaba rektor szerdán a Matek Kaposvári kampuszán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a vidéki felsőoktatásnak van jövője. A fiatalok keresik azokat a képzéseket, amelyek gyakorlati tudást, piacképes diplomát és valódi életpályát kínálnak. Átalakítja az oktatás irányítási rendszerét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint megszűnik a Klebersberg központi irányító szerepe. Az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett nyílt pályázaton választják ki a tankerületi igazgatókat, akiket 5 évre neveznek ki. A kormány szerint a cél, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljon az oktatás működése. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízszolgáltatók a tartós hőség miatt. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, csütörtöktől pedig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész országban. A szolgáltatók azt kérik, hogy lehetőség szerint mellőzzük a medencék feltöltését, az autómosást és más nagy vízigényű tevékenységeket. Több helyen az országban arra is figyelmeztetnek, hogy ha a vízfogyasztás nem csökken, vízkorlátozásra is szükség lehet. Olaszországban fogták el a Zalai Ál Jézust. A 73 éves férfi a 4,5 éves börtönbüntetés elől szökött meg, miután nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe. A rendőrség egy olasz városban fogta el, jelenleg pedig folyamatban van a kiadatása. A férfit azért ítélték el, mert magát Jézus inkarnációjának kiadva csaknem 19 millió forintot csalt ki a követőitől. Elrajtolt ma reggel Balatonfüredről az 58. kék szalagvitorlás verseny mezőnye. Európa leghosszabb tókerülő viadalán idén 458 hajó és több mint 2200 versenyző állt rajthoz. A szervezők szerint ezúttal nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge légmozgás jelentheti a legnagyobb kihívást a vitorlázóknak. A mezőnynek csaknem 155 kilométert kell megtennie a Balaton körül. Megszúrtak egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A 30 év körüli sértettet a mentők kórházba szállították. A rendőrség életveszélyt okozó testisértés gyanúja miatt két férfit állított elő. A hatóság arról is tájékoztatott, hogy három külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem gyanújával vettek őrizetbe a fesztivál területén.
0: Időjárás jelentés.
2: Szikrázó napsütésre és száraz meleg időre számíthatunk egész nap. Délután 33 és 35 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. A hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Első napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak majd felfrissülést.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Martin Garrix újdonságát hallgattuk, ez volt a Fireflies című a Rádió Moston. Üdvözlök mindenkit 3 perccel 4:12 előtt. Én Györfi Betta vagyok, és ma délután 5 óráig megint csak együtt tölthetjük az időnket. Közben azért lesz egy 20 a csúcson, szóval jön Miki és Moli egy órányi érdekességgel, nevetéssel, jó hangulattal, amit szeretnénk persze előtte és utána is megosztani veletek. Ezért például David Guetta jön van One Republic-kal, I Don't Wanna Wait című dalukat hallgatjuk, és elrepülünk együtt Kubába is. Irány Havana, Camila Cabello és Young Thug társaságában. Tartsatok velünk!

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Programajánló.
1: Ma került újdonságként a Kultik mozi kínálatába a Pókember vadonatúj nap című film. Több időpontban is meg lehet nézni, és még 3D-ben is, de természetesen maradt más is a kínálatban, jó sokféle film. Ma este ismét lesz jótékony handicap futás a kinizsi lakótelepi futópályán, 6 órára várnak mindenkit. A Balcsi parton a Kult kikötő vár benneteket ezen a hétvégén is. Holnap este Balatonbogláron a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertezik, a meghívott vendég Malek Andrea lesz. Balatonfölváron pénteken este 8:30-tól a Beck Grecsó estet lehet végigkövetni. Szombaton este Balatonbogláron az Aykroyd gyilkosság szórakoztat mindenkit, Balatonszárszón pedig a Pál utcai fiúk című előadást tekinthetitek meg. A gyerkőcöknek is lesznek előadások, pénteken Szárszón Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című darabja, amit Balatonföldváron szombaton lehet délelőtt 10:30-től megtekinteni, vasárnap pedig Balatonszárszón a Kuka Szörny című előadásra hívják a kicsiket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: Élet van egy sztori, jó már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a Crash.
1: A Well Hello és Miller Dávid közös dala a Crash 2 szólt a rádió, moston 3:42 van. A Bajcsy-Zsilinszky utcát lezárták megint a Zárda utca felől, úgyhogy arra felé ne menjetek, vagy ha mégis, akkor muszáj lesz megfordulni. Illetve amit még érdemes tudni, hogy az Anna utcában munkálatok kezdődtek a mai napon, úgyhogy a 12-es szám környékén kell némi fennforgásra számítani. A parkolókat sem lehet ott majd használni, illetve a helyi járatos buszforgalmat érinti még, az autós forgalmat nem. Tehát autóval az Anna utcán továbbra is lehet járni, parkolni kevesebb helyen, a buszforgalmat viszont érinti több helyi járatot is. A kaposvármos.hu-n ott vannak a részletek. Nálunk pedig itt van Sonic a Sky című dalával.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Elkezdődött a hőlégballonbajnokság. Vizet oszt a MÁV csoport a kaposvári autóbuszállomáson. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az ünnepélyes megnyitóval szerdán elkezdődött a hőlégballonbajnokság Kaposváron. A harmadik Ripple-Ronai kupa nyitányára megtelt a Kossuth tér, ahová a résztvevő csapatok fáklyás felvonulással érkeztek. A következő napokban 5 ország 23 hőlégballonja emelkedik a város fölé. Pintér Rómeó alpolgármester a megnyitón azt mondta, a Ripple-Ronai kupa mára az egész város szívügye lett. A verseny igazgatója, Jonas Miles pedig azt emelte ki, hogy örömmel tértek vissza Kaposvárra, és bízik benne, hogy az időjárás is kedvez majd a hétvégi repüléseknek. Vizet osztanak a hőségriasztás miatt a kaposvári autóbuszállomáson. A MÁV csoport csütörtöktől a harmadfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet biztosít az utasoknak. A kaposvári vasútállomáson emellett párakaput is működtetnek a nagy melegben. A társaság arra kéri az utazókat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint töltsék fel kulacsaikat az állomásokon elérhető ivókutakon. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, és hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Azt is kiemelték, hogy az idősek, várandósok, gyerekek, de még az egészséges felnőttek számára is megterhelő lehet a mostani hőség. A következő napokban a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját szerdán a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a lépés előre megtervezett biztonsági intézkedés volt. A kieső villamos energiatermelést hazai erőművekkel, megújuló energiaforrásokkal és importtal pótolják, így az ország energiaellátása továbbra is biztosított. Szakértők szerint most először fordult elő, hogy egy teljes blokkot le kellett állítani a Duna alacsony vízállása miatt. Ma van a túlfogyasztás napja. Ez azt jelenti, hogy az emberiség erre a napra használta fel mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egy év alatt képes megújítani. A WWF Magyarország szerint jelenleg úgy élünk, mintha 1,73 Föld állna a rendelkezésünkre. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a túlfogyasztás mérsékléséhez takarékosabb energia és vízhasználatra, valamint fenntarthatóbb gazdasági megoldásokra is szükség van.
0: Időjárás jelentés.
1: Szikrázó napsütésre és száraz meleg időre számíthatunk egész nap. Délután 33 és 35 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, a hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Első napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak majd felfrissülést.
0: Időjárás jelentést hallott
2: a Rádió Most stúdiójában.
3: Győrti Betta.
4: Pokoli a forróság, sokak szerint már így 4 perce délután, de mi az édent fogjuk nektek elhozni. Metszer Vikivel, Nagy Bogival és Miss Mooddal a három csajci elvarázsol mindenkit szerintem újdonságával, de még lesznek más hölgyek is, akik benéznek hozzánk, de mi Lovato, illetve azért a férfiakat sem hagyjuk szó nélkül és mikrofon nélkül, úgyhogy Eminem is egy varázslóval jön Houdinival. Legyen varázslatos a délutánotok is!

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Gyönyörű hallgatóink, Beautiful People címmel szólt nektek Ed Sheeran és Kelly közös dala a rádió. Moston 2 perccel járunk 12:45 után. Mi újság a munkahelyeteken? Lehet, hogy nem is tudtok semmit arról, hogy mi zajlik ott, mert éppen szabadságotokat töltitek. Nagyon helyes, teljesen ki kell zárni ilyenkor ezt a részt az életetekből. Azoknak viszont, akiknek munka jutott mára is, lendületet és erőt kívánok hozzá. Jó esetben, aki akar, ugye, az dolgozik már, hogy van munkahelye. De úgy fest, hogy minden 6. magyar személyesen ismer valakit, aki elvesztette az állását a mesterséges intelligencia miatt. Hazánkban is gyors ütemben terjed a mesterséges intelligencia használata, de azért jelentős különbségek figyelhetők meg életkor és munkahely szerint abban, hogy ki hogyan használja. A férfiak jelenleg aktívabban fordulnak az emmi eszközök felé, mint a nők, és a fiatalabb korosztály is nyitottabb az új technológiák iránt. A felmérés alapján a mesterséges intelligencia leginkább a munkahelyi feladatok támogatásában jelenik meg, sokan szövegírás, információkeresésre, fordításra vagy adminisztratív feladatok gyorsítására használják. A kutatás arra is rámutat, hogy sok munkavállaló egyszerre lát lehetőséget és kockázatot a technológiában. A megkérdezettek 17%-a, vagyis minden 5. ember arról számolt be, hogy van olyan ismerőse, aki az EMI miatt vesztette el az állását az elmúlt időszakban. A szakértők szerint a következő éve kulcskérdése az lesz, hogy a cégek mennyire tudják tudatosan integrálni a mesterséges intelligenciát a mindennapi működésbe, miközben a dolgozókat is felkészítik az új munkakörnyezetre. Bizony folyamatosan változik a világ. Egy valami állandó, hogy nálunk a legjobb dalokat hallgathatjátok. Bon Jovi, MK és Crystal közös Dior című dala után.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

T.G. Lewis klasszikusát játszottuk, hogy legyen néhány vidám percetek, de annál több is lesz, ha maradtok a rádió mostal, vagyis velünk 2:01. Hát a szerelem bizony őrültségekre készteti sokszor az embert. Egy amerikai férfi például olyan szerelmes lett egy ekvádori dzsungelben élő nőbe, hogy még egy komoly próbatételt is elvégzett azért, hogy a suár törzs befogadja. A feladat teljesítésével leginkább szerelme nagymamáját kellett meggyőznie. Egy fejszével és egy különösen kemény fájú amazóniai fával kellett bizonyítani ennek az amerikai férfinak, hogy méltó a szerelemre és a befogadásra. Nem volt olyan bonyolult a feladata, csak ki kellett vágni azt a fát, ami egyébként nagyon nehéz volt. A hagyományok alapján a családok így mérik fel arra felé, hogy a leendő vőjelölt elég szorgalmas és erőse. Sikerült a próbatétel, úgyhogy már nem gördül semmi akadály a szerelmesek elé. Hát, a szerelem már csak ilyen. Lady Gaga is megénekli most nekünk.

néhány nap múlva mindezt élőben is hallhatják mindazok, akik ellátogatnak a Sziget Fesztiválra. Somber koncertje augusztus 11-én este 9:30-kor kezdődik az amerikai srác, tehát a magyar közönséget is el fogja kápráztatni. Nem is olyan sokára, mint ahogy szerintem a rádió most kis családja is nagyon szereti, mi mindenképpen itt a stúdióban, és bízom benne, hogy ti is szívesen hallgatjátok dalait, mert nem egyet játszunk. Meg Bay Alexet és a Schleppet, a Prilukival érkezik ő, Harry Moody a Drunk Test című dalával, és itt van Tom Novin, Liva párosa. Ez a Cikit, vidám napot mindenkinek!

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
2: Nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdek gyakorlatozni.
0: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket föld körüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
2: Ott nem tudnak helyszínelni. 112? Halló, szeretnék beenteni egy kottanást.
3: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
2: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
0: Aztán utána csörög a NASA-n a telefon, jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő, mikor mehetnék megnézni?
4: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
5: Péntektől több helyjáratos busz terelőútvonalon közlekedik. Rekordszámú hallgatót vettek fel idén a Mate Kaposvári kampuszára. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Péntektől több helyi buszjárat és terelőútvonalon közlekedik Kaposváron. Az Anna utcában útburkolati munkák kezdődnek, ezért augusztus 19-éig módosul többek között a 42-es, 43-as, 47-es, valamint 71-es és 91-es járatok útvonala is. A lezárás idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megálló kimarad, helyette a Hársfa utcában a 8/A számmal szemben ideiglenes megállót alakítanak ki. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok miatt néhány perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Rekordszámú hallgatót vettek fel idén a Mate Kaposvári kampuszára. Az általános felvételi eljárásban összesen 1034-en nyertek felvételt, ami közel 24%-os növekedés tavalyhoz képest, és először haladta meg az 1000-et a felvettek száma. Jelentősen nőtt az agrár, a pedagógus és a művészeti képzésekre jelentkezők száma is. Gyurica Csaba rektor szerdán a Mate Kaposvári kampuszán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a vidéki felsőoktatásnak van jövője. A fiatalok keresik azokat a képzéseket, amelyek gyakorlati tudást, piacképes diplomát és valódi életpályát kínálnak. Átalakítja az oktatás irányítási rendszerét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint megszűnik a Klebersberg központi irányító szerepe. Az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett nyílt pályázaton választják ki a tankerületi igazgatókat, akiket 5 évre neveznek ki. A kormány szerint a cél, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljon az oktatás működése. Ideiglenes fürdési tilalmat rendeltek el a Balatonon, a keszthelyi Helikon strandon. A döntést azért hozta meg az Alavár megyei kormányhivatal, mert a legutóbbi vízminőségvizsgálat kifogásolt eredményt mutatott. A strandvizét a következő napokban ismét megvizsgálják, és amint megfelelő lesz a vízminőség, újra megnyitják. Keszthely másik két strandján, a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is biztonságos a fürdőzés. Olaszországban fogták el a Zalai Ál Jézust. A 73 éves férfi a 4,5 éves börtönbüntetés elől szökött meg, miután nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe. A rendőrség egy olasz városban fogta el, jelenleg pedig folyamatban van a kiadatása. A férfit azért ítélték el, mert magát Jézus inkarnációjának kiadva csaknem 19 millió forintot csalt ki a követőitől.
0: Időjárás jelentés.
5: Szikrázó napsütésre és száraz meleg időre számíthatunk egész nap. Délután 33 és 35 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. A hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Eső napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak majd felfrissülést.
4: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
1: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 4 perccel 1 óra után hamarosan megismerkedünk egy új kis csapattal, egy R&B Line trióval, akikről talán még nem hallottatok. 2019-ben álltak össze egyébként a csajok, a Flow nevet adták maguknak, 2 éve jelent meg az első debütáló albumok, és egyre népszerűbbek a közösségi oldalakon. A Remedy című adják elő, Alex Warren Bloodline című darabja után.

ez nagyon fincsi kis nyári zápor volt Rúzsa Magdi és Lotfi Begi előadásában. Szükségünk is lenne nyári záporra, de mostanában nem fogunk kapni belőle. 40 fokos hőséget viszont annál inkább, és ez azért a különböző eseményekre is hatással van. Például Bruno Mars berlini koncertje előtt a rendőrség még vízágyút is bevetett, hogy lehűtse a hőségben órák óta várakozó rajongókat, mivel a hőmérséklet megközelítette a 40 Celsius fokot. Jelenleg is zajlik tehát a világ körüli stadion turnéja Bruno Marsnak. Júliusban, vagyis ebben a hónapban 6 teltházas koncertet adott például a londoni Wembley stadionban. Cardi B-vel közösen érkezik most hozzánk 2018

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

volt Olivia Rodrigo a Drop Dead című dalával, ez pedig a rádió. Most 2:02, hát fesztivál hátán, ilyen ez a nyári időszak, és nem sokára, ugye a Sziget Fesztiválról már volt szó, de lesz még nyár végén egy Zamárdi Strandfesztivál. És augusztus 19-22-e között rengeteg nagy sztár, és elsősorban hazai sztár érkezik majd a Balcsi partra, de a nemzetközi frontot erősíti Purple Disco Machine is. Jelenleg az egyik legnépszerűbb zenei előadó, augusztus 19-én szerdán 6 órától lép majd fel a Strandfesztiválon. Tuti, hogy megy ott is majd a Kungszal közösen készült Substitution.

Kegyetlen szerelemről énekelt a rádió mostan Ákos. Inkább az időre lehet most azt mondani, hogy kegyetlen a hőség, és még fokozódni fog. De talán augusztus 8-ára mérséklődik. És miért pont arra a napra? Mert hogy akkor rendezik meg a Questrun közösségi terepfutást a Desedán. A Questrun egy különleges terepfutó élmény, ahol minden résztvevő ugyanarról az alap útvonalról indul, de a pálya során lehetősége van plusz útvonalakat választani. Ezekkel a kitérőkkel növelheti a megtett távot, új ösvényeket fedezhet fel, és saját maga alakíthatja a futás élményét. A terepfutáson csak egy alapútvonalat lehet megfutni, ahol a döntési pontoknál közösen megy a csapat tovább. Találkozó augusztus 8-án szombaton reggel 9 órakor az Arborétum híd előtti parkolójában a Desedánál. A táv 7-10 km lesz. Ez a futás nem egy verseny lesz, nem lesz időmérés sem. Az új kezdeményezést szeretnék, hogy minél többen megismerjék, és hát mozogjunk együtt a természetben. Bárki csatlakozhat ehhez a különleges közösségi futáshoz, meg hozzánk is. Csatlakozni fog Eric Pritz, Damien David, most pedig Halcyon a Without Me-vel.

0: Reklám.
1: Cherry Tigo 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni. A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Akár teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, növekszik a Balaton alga szintje. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreiben. Vizet osztanak a hőségriasztás miatt a kaposvári autóbuszállomáson. A MÁV csoport csütörtöktől a harmadfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet biztosít az utasoknak. A kaposvári vasútállomáson emellett párakaput is működtetnek a nagy melegben. A társaság arra kéri az utazókat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint töltsék fel kulacsaikat az állomásokon elérhető ivókutakon. 8000-nél is több autó sebességét ellenőrizték egyetlen nap alatt Somogyban. A rendőrök Marcali és Fonyód térségében 8 órán át mértek. Ez idő alatt 8445 járművet ellenőriztek. Közülük 77 sofőr lépte túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. Ma vagy holnap akár teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erről Magyar Péter beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a blokkok lekapcsolása előre tervezett biztonsági intézkedés és az energiaellátás továbbra is biztosított. A kieső teljesítményt szükség esetén import árammal pótolják. A kormányfő arról is beszélt, hogy eközben meghibásodott Százhalombattán a gáztüzelésű erőmű egyik egysége, amelynek javítása akár 1-2 hetet is igénybe vehet. Növekszik a Balaton alga szintje, de továbbra sem jelent egészségügyi kockázatot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közlése szerint a legtöbb algát a tó nyugati részén mérték, de az értékek mindenhol a határérték alatt maradtak. A szakemberek szerint a Balaton vízminősége továbbra is kedvező, ugyanakkor a nyugati medence állapotát fokozottan figyelik a következő időszakban. Újabb étrend kiegészítőt vont ki a forgalomból a Biotekusa. A cég ezúttal az Ostrovit Post-Workout Formula nevű terméket hívta vissza, mert nem megengedett összetevőt, kreatin malátot tartalmaz. A Biotekusa hasonló okokból szerdán visszahívta a TCM Megacaps és a Tri-kreatin malát terméket is. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt ezekből a készítményekből, ne fogyassza el. Elrajtolt ma reggel Balatonfüredről az 58. kék szalagvitorlás versenymezőnye. Európa leghosszabb tókerülő viadalán idén 458 hajó és több mint 2200 versenyző állt rajthoz. A szervezők szerint ezúttal nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge légmozgás jelentheti a legnagyobb kihívást a vitorlázóknak. A mezőnynek csaknem 155 kilométert kell megtennie a Balaton körül.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap hátralévő felében is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet délután 35 fok környékén alakul. A következő napokban tovább folytatódik a hőség, a hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Eső napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: A nyár legforróbb napjaiban a tavasz csalogatjuk a Magna Cum Laude-val nem sokára. Gyerünk tavasz címmel szól a daluk, de Whitney Houston is jön majd az I Have Nothing című balladájával. Na meg itt van Robin Schulz James Blunt-tal, úgyhogy remélem minden oké.
4: Okay. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Feten Gyúdala szól, Ten címmel a rádió moston, 3:43, így július 30-án, ez a hónap utolsó napja, és a nyár utolsó hónapja kezdődik holnapi nappal. Gondolom, hogy akik minden nyáron elutaznak valahová, vagy megtették, vagy a közeljövőben meg fogják tenni, a szervezés már lezárult, de lehet, hogy vannak olyan spontán emberek is, akik az utolsó pillanatra hagynak mindent. Nekik szól a következő kis összefoglaló, amely három olyan várost mutat meg, amik a legtutibb választás, ha álomnyaralást szeretne az ember fillérekből. Érdemes kitűzni célnak esetleg Milánót, az olasz elegancia meglepően olcsó. Egyes elemzések szerint Milánó az egyik legpénztárca barátabb úti cél, ha időben is rugalmasan tervezzük az utunkat. A második helyen Stockholm szerepel, skandináv kifinomultság tudatos utazóknak, s bár Észak-Európában a helyi kiadások általában magasabbak, némi rugalmassággal és előrelátással azért kifoghatunk remek hoteleket, kedvező feltételeket az utazáshoz anyagilag is. A harmadik helyszín pedig Páfosz. Ciprus rejtelmes és megfizethető kincse. A sziget délnyugati részén fekszik ez a festői kikötőváros, ami a tengerparti nyaralásra vágyok igazi titkos aduásza lehet. Páfosz nem csak a kedvező utazási opciók miatt nagyszerű választás, mesés tengerpartok, az ókori régészeti park látványos emlékei és Afrodité istenő legenda szülőhelye várja a látogatókat. Még nem késő tehát kitalálni, hogy merre kalandozzatok a világban. Mi is megtesszük, valahányszor a Follow the Flow is érkezik hozzánk ezzel a címmel, Don Diablo és Emily Sandé párosa, majd a One Republic után.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Perzselő a forróság az országban, 38 fokot mérhetünk mi itt Kaposváron és környékén, máshol is van ilyen persze, de sehol sincs felhő az ország területén, és nem is várható a közeljövőben, hogy érkeznek. Az esti órákban is csillagos lesz felettünk az égbolt, 16-19 fokra hűl vissza a levegő holnap reggelre, délutára pedig ismét 37-38 fokig melegszik a tűző napsütésben. És ez folyamatos lesz, jövő hét péntekig biztosan, a 40 fokok is tartósnak ígérkeznek, szombattól egészen szerdáig, aztán szépen lassan, fokról fokra és napról napra mérséklődik majd a nagy hőség. Jövő hét elejétől pedig már az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Ez volt Sabrina Carpenter dala, a Man Child című itt a rádió. Mostan egy perccel múlt el 3:43. Hamarosan indul az az óra, ami az egyik legszórakoztatóbb itt a 91.2-n. Két jóképű és őrült férfinak köszönhetően. Miki és Moli érkezik majd 3 órától a 20 a csúcson friss adásával. Addig pedig még Miley Cyrus énekel, Kelly Lorenna, Jason Derulo, és itt van nekünk a Halott pénz is. Élnünk kellett volna. Hát ne legyen ez múlt idő. Éljétek velünk a következő jó néhány percet és órát is.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2 Rádió Mostot.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Szombaton végre megrendezik a Balaton áthúzást. Két esetben is lángoló autókhoz riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szombaton végre megrendezik a Balaton áthúzást. Erről csütörtökön döntöttek a szervezők. A kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztott szabadidős sporteseményen a résztvevők Réb-Fülöp és Balatonboglár között teljesíthetik az 5,2 kilométeres távot. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb péntek délig tart nyitva. Két esetben is lángoló autókhoz riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Balatonszárszon egy kukáns autó gyulladt ki. A tűz a vezetőfülke és a felépítmény között keletkezett. A lángokat a dolgozók egy porralótóval oltották el, a siófoki tűzoltók pedig visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket. Az esti órákban pedig Nemesdéden gyulladt ki egy személyautó, ahol szintén az ott tartózkodók folytották el a lángokat. Átalakítja az oktatás irányítási rendszerét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint megszűnik a Klebersberg központi irányító szerepe. Az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett nyílt pályázaton választják ki a tankerületi igazgatókat, akiket 5 évre neveznek ki. Na, a kormány szerint a cél, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljon az oktatás működése. A hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot. Na, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint szombat este 10 órától a vasárnap reggel 6 óráig a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók is közlekedhetnek az ország útjain. Na, a tárca szerint a döntés megkönnyíti, hogy a sofőrök biztonságosan eljussanak a pihenőhelyekre, és segít megelőzni a szállított áru károsodását a tartós hőségben. Ma van a túlfogyasztás napja. Ez azt jelenti, hogy az emberiség erre a napra használta fel mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egy év alatt képes megújítani. A WWF Magyarország szerint jelenleg úgy élünk, mintha 1,73 Föld állna a rendelkezésünkre. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a túlfogyasztás mérsékléséhez takarékosabb energia és víz használatra, valamint fenntarthatóbb gazdasági megoldásokra is szükség van. Újabb légitámadást indított az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai hadsereg közlése szerint a csapások válaszul történtek azokra az iráni rakétatámadásokra, amelyek kedden amerikai támaszpontokat értek a Közel-Keleten. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok határozott választ ad az iráni támadásokra, ugyanakkor hozzátette, hogy a háttérben továbbra is zajlanak az egyeztetések Teheránnal.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap hátralévő felében is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet délután 35 fok környékén alakul. A következő napokban tovább folytatódik a hőség, a hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Eső napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak fel frissülést.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Okay, let's go.
4: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
5: Hello, drága hallgatóink, sziasztok! Hogy bírjátok a meleget?
6: Nincs ezzel baj, csak ne lenne több 30 foknál, köszönöm.
5: Kénytelenek leszünk elfogadni, hogy meleg van. Mi azonban hűsítünk benneteket a legújabb dalokkal, a retrohelyezettel, illetve nagyon szépen köszönjük továbbra is a kedves üzeneteket, hozzászólásokat, Bálintot és családját is üdvözöljük, mert hogy képzeld el, hogy Borsodból írt nekünk, hogy bográcsozgatás, sütögetés közben...
6: Hogy találtál ránk Bálint? Lehet, hogy mondtam neki egy paprikás kupi receptet?
5: Lehet. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha velünk vagytok, örülünk, hogyha élvezitek a műsort. Na, kérlek szépen benneteket alázattal. Ma is próbálunk valami érdekeset hozni. Betta, a kolléganőnk adott egy tippet, képzeld el.
6: Nekem is.
5: Szerintem nem ugyanarról beszélünk. Talált ugyanis egy olyan érdekes témát, ami bizony megint csak minden napjaink része, és nem is gondolnánk, hogy honnan jöhet. Mert hogy gondoljatok csak valakire, akit nagyon szerettek. Ez lehet a szerelmetek, a gyereketek, vagy akár egy házi állat, egy
6: vagy
5: kis kedvenc.
6: Vagy te, Miki, hát a barátom.
5: Hát szerintem velem kapcsolatban nincsenek ilyen érzéseid, amikről szó lesz, legalábbis remélem. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat.
6: Na, ennyi nem szeretem.
5: Na, azért mondom. Ugye felidézed ezt az érzést, hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
6: Ja, megeszlek.
5: Jaj, eszem a Zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyarasz.
6: Ezt általában vagy a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, vagy a kis emberekre mondják. A gyerekekre talán nem. Az nem mondjuk már ezt egy 40 éves unokatestvérnek, aki mondjuk lány is, és nagyon jól viszony köztünk. Nem, hát lehet,
5: hogy én... Hogy a testvér, és mennyire néz ki jól? Jó. Ezt kimondtam hangosan? De. Igen, arra nem nyilván. De például az ember a szerelmének tudja mondani, tehát, hogy így oda bújsz mellé a kanapén, és akkor az a szia, hogy mucikám, ahogy te szoktad mondani Gyöngyikének, hogy mucikám, hogy imádlak, hogy mondja meg szavallak. És akkor így a fogadat is szinte szorítod össze, az öklödet is, és így tényleg így benne van az emberben ez egy ilyen túláradó energia, hogy tényleg úgy meg tudná ropogtatni, meg tudná harabdálni, szorongatni a szerelmét, vagy akár a kiskutyát, kis cicát, a kedvenc állatodat, vagy a gyerekedet.
6: Pedig tegnap volt a pszichológusnál.
5: Gyerekek, mindenki érzett már ilyet, én biztos vagyok benne. Tudtátok azt, hogy ez a jelenség a pszichológia számára sem ismeretlen? Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
6: Nevéből ítélve nem valami jó csengése az agressziónak.
5: Bizony, ez egy létező jelenség, na de hát felmerülnek a kérdések. Honnan erednek és miért vannak bennünk? Miért érzünk késztetést, hogy egyem az uzádat? És a másik kérdés, hogy probléma-e az, hogyha az ember ezt érzi? Na gyerekek, nem sokára kiderítjük tehát, hogy a cukisági agresszió, amely azért nagy valószínűséggel mindegyikünkben benne van, ez honnan ered, és hogy vajon forduljunk-e vele orvoshoz. Előtte azonban meghallgatunk egy dalt, a Backstreet Boys fiúk visszatérő dalukkal, a Bottle Up című dallal, igaz, lejjebb csúsztak a listán, de még itt vannak, és mivel egy kellemes nyári sláger, gondoltuk, hogy ezzel kezdjük a hűsítést. Már is jönnek, hogy hanyadik helyről?
1: A 18.

0: ők voltak a Backstreet Boys, és a Bottle Up című dal.
1: Hát most már tényleg Boys.
0: Hát most már nem Boys, most már Backstreet Men's. Most már azért ilyen 40-50 körül. 45-50, valahogy így. Na gyerekek, folytatjuk tovább a 20-20-as listát, ugye? Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
2: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
0: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
1: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
0: Azt hiszem, ez nem számít cukisági agressziónak, de valahol mégis, mert hogy jaj, de szív, cica vagy, Sanyi, anyádat.
1: Az sem mindegy, ki mondja ezt a cukisági agressziót, és kinek?
0: Hát igen, az úgy szeretlek, majd megeszlek jelenség bizony létezik. És mondhatjuk azt, hogy rendkívül meglepő jelenség, mivel hogy ahogy te is mondtad, a legtöbben azt gondolnánk, hogy az aranyos dolgokra az emberek inkább gyengéden és védelmező szándékkal reagálnak. Miért csináljuk ezt? És normális, hogy vannak ilyen finoman pszichopátiára utaló érzéseink szerinted?
1: Hát nem normális, meg az sem, amikor tényleg túlzárt megy a puszigatás, puszigatja az unokát a nagyi, és már a szegénynek már minden baja van.
0: Ja, az igen, az mondjuk nem tudom, hogy ilyen cukisági agresszió-e, hogy a nagyi megharabdálja kicsit az unokát. Igen.
1: Pedig csak nagyon szeret.
0: Így van. Eme kérdésnek a Yale Egyetem kutatói is utána akartak járni, ezért egy roppant egyszerű, de érdekfeszítő kísérletbe kezdtek. Ebből kiderült, hogy bizony a legtöbb ember érdekes módon nem csak verbálisan, de tettekkel is kiéli látszólag az agresszív megnyilvánulását ebben a cukisági agresszióban. Lásd, amikor úgy megnyúnyújgatnál valakit, hogy szinte összeszorítod a fogadat, és a kezeidet is ilyenkor így, jaj, és meg tudnálok zaválni, te kis cuki. Az Amerikai Személyiség és Szociálpszichológiai Társaság éves gyűlésén ismertették is egyébként a kutatás eredményeit, és kiderült ebből, hogy képzeljétek el, az aranyos képeket ábrázoló diákat megtekintő önkéntesek jóval több buborékot pukkasztottak ki a kezükben lévő buborékfóliából, mint azok, akik vicces vagy semleges képeket nézegettek. Ugyanis így zajlott a kísérlet. A kutatás vezetője a következőket mondta. Az ilyen képek nagyon erős pozitív affekt generálnak, amitől az ember úgy érzi, hogy teljesen elveszíti az önuralmát. Ezek olyan erős ingerek, amiket már nem tudunk megfelelően kezelni, sőt, néha már nem is bírunk elviselni. De hogy honnan fakad mindez, és vajon érdemes-e gyógyszert feliratni rá, azt mindjárt...
1: Igen, és egy-két telefonszámot is tudok adni pszichológusokhoz.
0: Igen, azt mindjárt eláruljuk, egyébként nem kell azért megijedni, de mielőtt jövünk a részletekkel, megint csak meghallgatunk egy dalt. Martin Garrix és Ed Sheeran közös felvételét, amelyet néhány hete adtak ki, de sajnos már visszacsúszott csak listánk 16. helyére. A Repeat It következik itt a Hacsban.
3: A 16.

0: 20 a csúcson.
1: This heart is bleeding.
0: Egy slágerlista.
1: I love this feeling.
0: Ami téged is a csúcsra juttat.
2: Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala Repeat It szólt itt a 20-20-as listában, drága hallgatók. Vilikém, te
3: igen, igen, én igen.
2: Emlékszel cukisági agresszióra, hogy mikor éreztél utoljára, és hogy kivel vagy mivel kapcsolatban? Schulz, a macska?
3: Nem. Én szerintem nem vagyok ennyi cuki.
2: Nem vagy ilyen cukisági?
3: Nem.
2: De a gyöngyikével szoktál. Tehát
3: hát megölelgetem, meg gyere múcsikám.
2: De hogy olyankor nem érzed ezt a megölelgetésben, benne van egy kicsit az, hogy jaj, gyere ide, hadd dögönyözzelek.
3: De az más, mint amikor egy nagymama tényleg meg ezt a példát mondom, amikor az unokáját cukiságként agyonfalja.
2: Jó, persze, de ezt most beszéljük a normális verzióba, hogy azért a gyöngyikével kapcsolatban voltak ilyen érzéseid, meg vannak is, és így megszoktad nyújgatni. Na,
3: a nyújgatás az belefér.
2: Így van. Hát végeztek, képzeljétek el más kísérleteket is a cukisági agresszióval kapcsolatban, ugyanis a kutatók 109 online önkéntest kértek fel, hogy nézzenek meg egy diasort, amelyen aranyos, vicces, illetve semleges állatok képeit láthatták. A résztvevőknek osztályozniuk kellett a képeket aranyosság, humor szempontjából, valamint aszerint mennyire érezték, hogy nem tudnak uralkodni magukon a képek láttán, és szeretnék meg nyújgatni, dögönyözni a képen látható kis állatokat. Az eredmények alapján teljesen egyértelmű volt, hogy minél aranyosabb egy kép, annál kevésbé tudnak uralkodni magukon a résztvevők, és annál gyakrabban ragadtatják magukat úgynevezett agresszív verbális megnyilvánulásokra.
3: Buborékokat nyomkodnak?
2: Ők nem, ők csak kifejezték ezt. Az aranyos állatok sokkal gyakrabban vezettek ilyen reakciókhoz, mint a vicces állatok, legkevésbé viszont a se nem vicces, se nem aranyos állatok képei váltották ki a szélsőséges érzelmi megnyilvánulásokat.
3: Hát általában az emberek az állatbébik iránt kiskacsa, kismaska, kiskutya, kis krokodil után már nem annyira.
2: Elárulhatok egy pervers titkot?
3: Imádod a krokodilokat?
2: A krokodilokat nem, de tudod, hogy a cápákat igen. És ugye nagyon
3: kis
2: sok olyan...
3: Szeleted.
2: Figyelj, és nagyon olyan...
3: A kis cápának azt mondod, hogy aranyos vagy?
2: Nem, még betegebb vagyok. Nagyon sok olyan oldalt követek, ahol tök jó felvételeket mutatnak lassítva esetleg arról, hogy etetik be ugye mondjuk a nagy fehér cápát, és akkor közelről kamerázzák, hogy kibukik a víz alól, és ugye megharapja ezt a csalétket.
3: És
2: én ezeknél a videóknál érzem ezt a cukisági agressziót, ahogy így azzal a nagy duda orrával kijön a víz alól, és ugye a nagy fejével megharapja azt a csalétket. Ott érzem azt, hogy jaj, Istenem, nem puszilgat nem a nózit, esküszöm.
3: Én nem tudom, meddig járt a pszichológushoz, de kevés volt.
2: Menj vissza. Nem tudom, mikor voltál, de nagyon gyorsan hívd fel.
3: Hogy lehet egy fejszápára azt mondani, amikor miközben zabál,
2: cuki.
3: Hogy ajj, de...
2: Nekem nagyon cukik, azt a hegyes, nagy duda orrukat úgy összepuszíratnám.
3: Nem tudom, hogy töröskén van ez ártosztály, de valahol keresek egyet.
2: Nem tettek róla, ezt érzem.
3: Miki?
2: A nóziát, de megpuszíratnám.
3: Az egész feleddel együtt ráfázzál.
2: Valószínűleg az utolsó puszíratásom lenne.
3: De magának miért hiányzik a karja, hogy simogatta a cápát.
2: Tudod, mint a filmben, a cápa egy nagyon békés állat. Nem támad, csak ha birizgálják neki nagy fehér fárkát. És mi ez a harapás a kezeden? Já, ez szápatámadás! Én is így járni. Igen.
3: Istenem, az a gyerekek... kis durungóra, meg az a szép horgas fogai.
2: Igen, hát az a nagy kis gülű szeme, jaj, de bírom.
3: Atya Isten.
2: Na, nézzük a lényeget azonban, gyerekek. Ez a tudósok szerint se velem... se veletek nincs semmi baj.
3: De baj, van.
2: De van.
3: Nem kell ehhez tudós, Miki, nem, itt vagyok én, van. Sőt.
2: Akkor inkább úgy mondom, hogy jó, velem van baj, de a cukisági agresszióval nincs baj, hogyha ezt érezzük. Ez ugyanis egy természetes emberi érzelem kifejezés.
3: De nem egy cápa iránt, csesz meg.
2: Jó, oké. Okay. Jó van, nyugodj meg. Én nem vagyok normális. Ezt itt ország világ előtt vállalom. De ti normálisak vagytok, akik ilyen kis cuki kis feleség, barátnő, szerelem iránt éreztek ilyeneket. Ezzel semmi baj nincs. Ugyanis ez egy természetes emberi érzelem kifejezés, ahogy mondtam. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Az intenzív pozitív behatások időnként negatívnak tűnhetnek, és túlzottan eluralkodhatnak az emberen. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
3: Hát az, hogy a kis, azért nem értek minden mondatával egyet, mert például egy kismacskát miért lehetne megszeretgetni?
2: Hát de úgy nem karmol meg. Hát igen, de hogy úgy ne, hogyha nem férsz úgy hozzá.
3: A te esetben, bocsáss meg, egy cápát nehéz megpuszigatni,
2: vagy, látod, nem, ezért
3: vagy nem ajánlatos. Ez. De egy kis kutya kölyökre fel visszanyal.
2: Hát igen, de várjál, mondjuk itt vannak a környezetünkben kutyák. Ott a Bruno. Például ott van a Bruno, vagy ott van Artúr, a tesó kutyája, hogy így megszeretgetem, de miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
3: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
2: Hogy szorongasson,
3: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
2: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
3: Ingyen, ingyen, nem kerül semmibe.
2: Köszönöm, Vili. Na gyerekek, egy szó mint száz. Az érzelmek ezen jellegű kifejezése, ez egy velünk született ösztön, ahogy mondják, a pozitív érzelmi reakciókat és a pozitív ingereket vezetjük le így. Ez teljesen természetes, hogy azt érzitek, hogy néha megnyúnyújgatnátok a kedveseteket, a gyereketeket vagy a kisállatot, meg is lehet ezt tenni, csak azért nyilván mértékkel, azért ne ropogtassuk őket nagyon meg. Na de, ha azt hiszitek, hogy ezek a legbizarabb kifejezései a szeretetnek, akkor várjatok egy kicsit. Hozunk még példát az emberi és az állati hétköznapokból is, hiszen képzeljétek el, hogy az állatok is kifejezik egymásnak a szeretetüket különböző módon. Valamelyik tényleg extrém módon gusztustalan, de hát ők állatok, valamelyik pedig nagyon-nagyon cuki ahhoz képest, hogy mondjuk milyen állatról van szó. Na mindjárt hozzuk a részleteket, előtte azonban meghallgatjuk blokkunk utolsó dalát, Daniel Seavey egy nagyon jó kis dallal köszönt be néhány hete a listára, Love's a Gun. Ez a dal címe, ezzel zárjuk ezt a blokkot, de jövünk vissza nem sokára.
4: A nyolcadik

0: 20 a csúcson. A rádió most 20 a 20-as sláger listája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Valaki kiesik, valaki lecsúszik, valaki a csúcsra tör. Mi pedig közben jól szórakozunk. Jól szórakozunk. 20 a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
2: Így van, visszatértünk és folytatjuk tovább. Willike még mindig nem jutott dűlőre a cápákhoz való hozzom.
3: Rájöttem, hogy nem.
2: Egy perverz vagyok?
3: Ne, azt sem mond rám, inkább
2: hülye. Ilyen egyszerű. Oké. Okay. Na gyerekek, elérkeztünk az 5. helyezethez, amit most megnyújgatunk.
3: A retro.
2: 65 esztendős lett, ugyanis minden idők legismertebb szinti pop, majd később a rockba is belekóstoló zenekara, a Depeche Mode egyik alapítója és frontembere Martin Gore.
3: Őt nem ölelgetett, nem.
2: No hát, a Depeche Mode azért is az egyik legkülönlegesebb zenekar, mert amellett, hogy az igazi szinti pop atyainak tartják őket, illetve nagyon sokban befolyásolták a mai elektronikus zene kialakulását, azokkal a dalokkal, amelyeket készítettek, és azokkal az úttörő hangszerelési és zeneszerzési metódusokkal, amiket képviseltek. Azért is különlegesek, mert hogy a rock területén is sikerült nagyot alkotniuk, olyannyira, hogy 2020-ban beválogatták őket a Rock and Roll halhatatlanjai közé.
3: Na, a Depeche Mode.
2: A Depeche Mode-ot, miközben alapvetően egy szinti pop zenekar volt. Számtalan díjat és meg annyi slágert írtak, egyébként nem egy Depeche Mode koncerten voltam, és milyen érdekes, és itt engedjetek meg egy aprócska kis kikacsintást, hogy az én korosztályam, illetve a nálam idősebbek, amikor is nagy divat volt a Depeche Mode, biztos sokat tapasztalták az iskolákban, adott esetben általános iskolában vagy középiskolában, hogy megszólták őket azért, mert a Depeche Mode-ot szerették esetleg, ugye, mert hogy ilyen fekete Martens bakancsot hordtak mondjuk fehér zoknival és fekete nadrággal, és akkor mindenféle ilyen rigmusok kezdtek el akkoriban terjedni, mert hogy ciki volt a Depeche Mode, és mit ad Isten, hogy mára, amikor így mindenkinek szépen bennőtt a feje lágya, számtalan olyan embert látni Depeche Mode koncerten, aki annak idején hú, de nagyon leszólta a Depeche Mode-ot, most meg úgy megy és úgy csápol, hogy majd kidül a
3: balaga. Ezt
2: balaga.
3: Nem lehet tudni pontosan.
2: De lehet. Okay. Így van. Így van. Úgyhogy egy finom kis társadalom kritika, hogy ugye, azért idővel mindenkinek bennő a feje lágya, és rájön, hogy azért a jó zene, az tök mindegy, hogy milyen stílusban született, azért az mindig is jó zene. Ahogy mondtam, számtalan díjat és meg annyi slágert írt a Depeche Mode, köztük az egyik kedvencemet hoztam el, ami az 1986-os Black Celebration című lemezen kapott helyet, úgyhogy meg is hallgatjuk, és ezzel kívánunk boldog születésnapot Martin Gore-nak. Jön 1986-ból a Depeche Mode és a Stripped.
0: Húz a csúcson!
4: Gyönyör a kövön.
5: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A 20 a csúcson.
1: Jaj, de jó volt. Ők voltak a Depeche Mode és a Stripped 1986-ból. Ezzel a dallal kiváltunk boldog születésnapot Martin Gore-nak, aki, ha jól tudom, akkor július 23-án lett 65 esztendős.
2: Hű, de jó.
1: Na, beszélgettünk ugye a cukisági agresszióról, na de milyen furcsa szokásaink vannak még nekünk embereknek, amikkel a vágyódásunkat és a szeretetünket szoktuk kifejezni. Az egyik legjellemző fizikai szeretet kifejezés az úgynevezett egysoros fizikai blokkád. Képzeljétek el, ezt így hívja a pszichológia, egysoros fizikai blokkád. Sokan úgy fejezik ki ugyanis a szeretetüket, az érzelmi intimitást, hogy szándékosan például a párjuk útjába állnak a konyhában, vagy ránehezednek, ráfekszenek a másikra, mintha be akarnák lapítani.
2: Nem csak az, hogy érintkezzen vele?
1: De, az az alap kiinduló pont, ez is a cukisági agresszióból származik, és rengeteg ilyen szituációt fel tudok idézni, mert hogy filmekbe is bele szokták ezt a jelenetet tenni, tudod, hogy elállod az útját a nőnek, meg hogyha megfogod, például a baráti körünkben is van olyan, aki nagyon sokszor szokta ezt csinálni, hogy megfogja, és kicsit így megnyomorgatja a kedvesét. Ez az egysoros blokkád, fizikai blokkád, ez egy abszolút tipikus emberi jellemző, és milyen érdekes és milyen ellentmondásos ez is, hogy ha ezt kívülről hallod, azt gondolod, hogy hát nem vagyunk normálisak. De közben ez egy velünk született ösztön.
2: Na hát.
1: Na, aztán a következő, jellemző nálunk, magyaroknál is a sértegetés, mint becézés. Ne értsétek ezt még félre, de nem csak nálunk Magyarországon, számos kultúrában a szerelmesek durvának tűnő szavakkal illetik egymást, ami azt jelzi, hogy a kapcsolatuk elbírja a teljes formalitás mentességet. Tehát, hogyha a nő mondjuk azt mondja, hogy jaj, te kis majom, te. Tehát, hogy majomnak hív, vagy baromnak, te barom. Tudod, hogy nem megsérteni akar, hanem a szeretetét fejezi ki, vagy a gyagyás, vagy a gyogyó, jaj, te gyagyás, olyan gyagyás vagy. Tudod? Vagy amikor mondasz egy jó pont, és mondja neked valaki azt, hogy te akkora hülye vagy, ahogy ránk is szokták mondani sokszor, de hát remélhetőleg a hallgatóink a szeretetüket fejezik ki ezzel, hogy úristen, akkora hülyék vagytok. Na, ez is egy ilyen tipikus emberi reakció. Aztán a harmadik, ami talán leginkább gyerekkor tapasztalható, legalábbis jó esetben, a szándékos ugratás, tehát, hogy sokan a folyamatos csipkelődéssel, viccelődéssel és a másik zrikálásával mutatják ki a kimutathatatlanabbnak hit vonzalmukat, mert így próbálnak meg közelebb kerülni a másikhoz.
2: Nem tudom, hogy csipkelődéssel tudnak-e közelebb kerülni a másikhoz, mert nekem egy időt az agyamra megy.
1: Hát igen, egy idő után zavaró, de hát nyilván, hogyha ezt egy nő csinálja úgy veled, hogy akar valamit,
2: hát a 19 és 20 között van.
1: Akkor talán elnézőbb vagyok. De csak gondolj bele gyerekkorunkba. Mit szoktak mondani? Hogy általában, hogyha egy kisrác húzogatja egy lánynak a cofját és hát a haját, jó, akkor neki az a lány tetszik. Tehát ezzel a pont az ellentmondásos...
2: Általános iskola alsó, vagy óvoda. Jó, felsőben is talán még föl is rúgja a másikat szeretetből.
1: Rendben, figyelj, rendben, de ez egy emberi ösztön, amit hozunk, és szinte mindenkinél megvan. És ez jellemző, hogy akinek húzogatják, tehát úgy tűnhet kívülről, hogy az a fiú cseszteti azt a kislányt, hogy holott? Mintha bántani akarná, holott tetszik neki.
2: Jaj, csak a rendezvút kért tőle.
1: Há, elég fura módon, igen. Na, aztán végezetül ott van az is, amikor a felek szeretik nem csak puszilgatni, de szaglászni is egymást. Ez is furán hangozhat, de csak gondoljunk bele.
2: Hát, hogyha megölelem a feleségem, és kellemes parfüm van, hogy...
1: Ugye? Megvan-e? Na, nagyon jó, hogy ezt mondod. Sőt, hát, hogy amikor a nőnek jó illatú a haja, éppen megmosta a haját, megszerított, és ilyen finom illatú a haja, akkor jó egy kicsit a hajában is így kicsit szimatolni.
2: De ez
1: kicsit...
2: kell egy kellemes illat, tehát mondjuk egy kicsit túlsúlyos embert, akinek van izzadság, akkor nem.
1: Jó, de hát ez nem, de nyilván egyébként mit tudom én, hogyha mondjuk egész nap jöttél-mentél, vagy megjöttél a futásból, akkor nyilván nem hagyod. Ne. Hát ilyen egyszerű, nem hagyod. Aztán menjünk egy kicsit tovább, ez nálam nagyon nem dívik, tehát én ezt
2: tudom, tényleg a cápa.
1: Nem, igen, csak a cápa. Ezt undinak is tartom, de az

0: szaglászásnál maximum, vagy a hajsimogatásnál, meg a puszilgatásnál.
1: Mutasd a füled tövét.
0: Fú, basszus. Nagyon nem bírom ezt. Nagyon nem bírom ezt.
1: Na, de gyerekek,

0: Hallgatunk egy dalt, aztán folytatjuk tovább. Megint csak egy kedvenc következik.
1: Nem mondod?
0: A Nothing But Thieves.
1: Lejjebb
0: csúszott, igaz, az Evolution című dal, de még mindig nagyon szeretjük, és még mindig...
2: A negyedik.

0: Jaj, de jó kis dal. Nothing But Thieves és az Evolution listánk negyedik helyéről szólt. Mi pedig szépen lassan végzünk a mai 20 csúcsonnal, drága hallgatók, de még tartozunk.
1: Megyek ölelgetni.
0: megy a Vili nyúnyújgatni.
1: Mája nyúnyújgatni, egészen a szívedet.
0: Meg zuzát enni. A gyerekek, nézzük meg, mi a helyzet az állatoknál. Mert hogy ők is egyedi módon, faj szerint különbözőképpen mutatják ki a vonzalmukat és a szeretetüket. Vegyük kapásból a hétköznapi példákat. Sok kutyus, hogyha örül neked, akkor hozza a játékát.
1: Igen.
0: Amivel egy ősi ösztöne kel életre, ugyanis azt szeretné kifejezni, mintha zsákmány állatot hozna a falka vezérnek. Ezért hozza oda neked vagy a játékát, vagy például volt olyan kutyus a családban, aki, hogyha így megjöttél, annyira örült, hogy amit ott megtalált a földön, mondjuk egy botot vagy egy levelet, fölkapott és hozta oda neked. Nagyon cuki. Aztán ott van a macska. A Schulz is, nem tudom, hogy csinálta-e nálatok, hazahordja az elfogott egeret, madarat, kígyót, békát.
1: Ez igen, ajándékba.
0: Csak mondom neked, hogy a legmagasabb szintű gondoskodás és szeretet jele a macskáktól ez. Azt akarják kifejezni vele, hogy egy csapat vagytok és hozott neked táplálékot.

0: az öt siklót is győztem visszavinni a patakba.
1: Ennyi, de jó fej vagy. Na, bizony a madaraknál is megvannak ezek a gesztusok, például a pingvinek apró köveket hordanak a kiválasztott társuknak, hogy ezzel bizonyítsák az elkötelezettségüket.
0: De jó,
1: de cuki.
0: Ez aranyos.
1: Hát aztán egy kevésbé guszta szokás következik. Egyes denevérfajok, például a rőt vérszopó denevérek,
0: na, a nevük is olyan,
1: a sikeres vadászat után megosztják a már elfogyasztott vért a csoport éhező, de számukra kedves tagjaival, hát gondolhatjátok, hogyan...
0: Ez nem
1: mondjuk kérődzésnek. Tehát, hogy igen, visszajön a vérike, és akkor azt megosztják. Hát ők állatok.
0: A gólyák is így értetik a kicsinyeit.
1: Így van, hát meg a madarak is általában így, igen. Na, aztán egyes csigák, képzeljétek el, hogy a párzási rituálé során egy kalciumból álló szerelem nyilat döfnek egymás testébe.
0: Igen.
1: Ami olyan hormonokat juttat a másik szervezetébe, amellyel növelik a sikeres utódnemzés esélyét. Néhány hal és rovarfajta hím példányai például az életüket adják a nősténynek, leginkább ugye hagyják magukat felfalni, tudjuk, hogy például a sárkáknál van ilyen, hát nem, ezek az ösztönök. Mondjuk erről néhány vállóperes ügyvéd is tudna mesélni. Na, végezetül pedig zárjunk egy nagyon kedves és kicsit sem undi példával, amire én sose gondoltam volna. A préri kutyák. Ugye ők azért mégiscsak egy a farkasok leszármazottjai vad kutyák, úgy azonosítják a családtagjaikat, és fejezik ki a kötődésüket, hogy nyitott szájjal a fogaikat összeérintik, mondhatni megcsókolják egymást.
0: Na hát nem is láttam
1: hát
0: még.
1: Nagyon jó, hát ez milyen cuki már. Na, egy ilyen préri kutyát is meg tudnék nyújulgatni. Hát,
0: ismerősöm, hogy van egy vizslája, igen? Ő például akárki megy hozzá.
1: És ő kutyatartásból levizslázott már?
0: Levizslázott, igen. Hozzád kell, hogy érjen. Ráül a lábadra, vagy úgy le, hogy
1: hát
0: hozzá erre a háta.
1: Ilyen volt. Emlékezz.
0: Egyszer nem bírja ki, hogy ne jön hozzá emberhez. Igen, nyilván, aki csak szeret ahhoz.
1: Igen, hát de most emlékezz vissza, amikor ott voltál nálam, még fönt éltem, eljöttél hozzám vendégségben, mi volt az első?
0: Ölembe feküdt.
1: Ölembe feküdt, lefej. Filika az enyém. Meg is van az a fotó, hogy ott fekszik az öletbe, és vigyázz rád, hogy senki ne nyúlhasson hozzá. Édes pofám, de szeretett. Na hát, drága hallgatóink, tehát, hogyha cukisági agressziót éreztek, semmi baj, teljesen természetes folyamat, a lényeg az, hogy csak azért túlságosan ne ropogtassátok meg a kiskutyát, a kiscicát, a gyereket és a szerelmeteket sem, de nyugodtan éljetek ezzel a lehetőséggel, ezt az ösztöneink diktálják. Gyerekek, egy újdonsággal szolgálunk, és milyen fura, hogy az első helyre ugrott be. Egyébként én csodálkozom rajta, hogy minden listám most jelent meg, miközben már rég vége van a világbajnokságnak, ugyanis bizony-bizony Shakira és Burna Boy Die Die című felvétele, amely ugye a 2026-os labdarúgó világbajnokság himnusza volt, hogyha szabad ezt így mondani, most került be a listákra, most jutott el hozzánk is, úgyhogy újdonságként az első helyen debütál. Ezzel a dallal búcsúzunk.
0: Legyetek cukik egymáshoz, de eszem a szíved, eszem az uzzád. Ezt nem muszáj komolyan venni.
1: Sziasztok!
2: Az első.

Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu.
1: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Néga Magyarország Kft.-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Néga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Újabb forgalomkorlátozásokra kell készülni jövő héttől a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Augusztus 9 és 14-e között rendezik meg a Kapos Festet. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb forgalomkorlátozásokra kell készülni jövő héttől a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint augusztus 3-án hétfőn kezdődnek a gázvezeték rekonstrukció utáni helyreállítási munkák, amelyek várhatóan augusztus 13-áig tartanak. A munkavégzés idején hétköznapokon reggel 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra kell számítani, a közlekedést kézi forgalom irányítással segítik. A helyreállítás befejezése után visszaáll a korábbi forgalmi rend, és ismét megnyitják a parkolókat is. Augusztus 9 és 14-e között rendezik meg Kaposváron a Kapos Fest nemzetközi kamarazenei fesztivált. A hatnapos rendezvényen világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncerteket, emellett előadásokkal, filmvetítésekkel, mesterkurzusokkal és más közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. A fesztivál központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de Kaposvár több pontján is rendeznek programokat. A vízmegtartás fontosságáról tartottak szakmai napot a Mate bőszénfai szarvas farmján. A rendezvényen kutatók, gazdálkodók és szakpolitikai döntéshozók keresték a klímaváltozás okozta kihívásokra adható megoldásokat. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora úgy fogalmazott, hogy már nem a 24., hanem a 25. órában vagyunk, ezért a lehulló csapadékot akkor kell megőrizni, amikor még rendelkezésre áll. A szakemberek szerint az összefogás és a fenntartható vízgazdálkodás kulcsfontosságú a mezőgazdaság jövője szempontjából. Ma vagy holnap akár teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erről Magyar Péter beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a blokkok lekapcsolása előre tervezett biztonsági intézkedés és az energiaellátás továbbra is biztosított. A kieső teljesítményt szükség esetén import árammal pótolják. A kormányfő arról is beszélt, hogy eközben meghibásodott Százhalombattán a gáztüzelésű erőmű egyik egysége, amelynek javítása akár 1-2 hetet is igénybe vehet. Növekszik a Balaton alga szintje, de továbbra sem jelent egészségügyi kockázatot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közlése szerint a legtöbb algát a tó nyugati részén mérték, de az értékek mindenhol a határérték alatt maradtak. A szakemberek szerint a Balaton vízminősége továbbra is kedvező, ugyanakkor a nyugati medence állapotát fokozottan figyelik a következő időszakban.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet késő délután is 35 fok környékén alakul. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. A hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Eső napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában.
7: Győrti Betta.
8: Mókás egy órán vagyunk túl, megint jókat lehetett nevetni a srácokkal, de nagyon jól fogjátok érezni magatokat szerintem a következő órákban is, a maratok a legnagyobb slágerek társaságában itt a 91.2-n. Tate McRae érkezik a Kuplunk Nyomod a gáz címűjével, veszük az irányt hazafelé sokakkal együtt, de itt van David Guetta, Emmér és Coily Ray is közösen, ez a Baby Don't Hurt Me.

klasszikus itt a rádió moston. Két percen múlt el 4:45, most már lassan tudni lehet, hogy honnan fognak repülni ma este a hőlégballonok, és egyáltalán repülni fognak-e. Ugye mindig a széltől, az időjárástól függ, hogy fel tudnak-e szállni ezek a hőlégballonok. Remélhetőleg ez ma meg fog történni. Érdemes a Kaposvári Hőlégballon Bajnokság Facebook oldalára ránézni, ha szeretnétek követni az eseményeket, és pontos infót kapni arról, hogy honnan startolhatnak a pilóták, ha startolhatnak. Egyébként pedig a kaposvármost.hu-n mindent elmondanak, leírnak kollégáim, amit a Kaposvári Hőlégballon Bajnokságról tudni érdemes. Ezt a cikket sem árt átolvasni. Miért ne? Hallgassátok velünk Rácz Gergő és Orsovai Renitalát mindjárt a Lilimix után.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A Kapospontban ezúttal arról számolunk be, hogy pecsenyesütők, pékek, kukások, ezek a foglalkozások a hőségben még embert próbálóbbak, mint máskor, ilyenkor fontos a megfelelő védelem. A nagy forróságban az erdészek, vadászok dolga is megszaporodik, Somogyban minden lehetőséget megragadnak, hogy segítsék az erdőlakókat. Játékos feladatok és fejlesztő vetélkedők is várják a gyerekeket az Ökumenikus Segélyszervezet táborában, ezt Kastélyosdombon tartják a héten. Részletek ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
3: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió Most. FM 91.2.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Én is felteszem a kérdést, mint a No Mercy. Where do you go? Vagyis hova mész?
1: Remélem hűs helyre.
0: És jó helyre, ahol szuperül érzitek majd magatokat a délután további részében is. Maradjon azonban a társaságban a rádió is, a 91.2-n. Óriási slágerek várnak benneteket továbbra is, én pedig holnap újra 11 órától. Györfi Bettát hallottátok. Csodálatos délutánt. Minden jót nektek. Diplom On My Mind című évvel köszönök el.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A Városligetből szállnak fel ma este a hőlégbalonok. Egy tonna ponttyal gyarapodott a Deseda halállománya. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Városligetből szállnak fel ma este a hőlégbalonok a harmadik Ripple Runai Kupa versenyén. A csapatok már délután 5 órától elkezdik felfújni a ballonokat, amelyek ezt követően emelkednek a magasba. Akik szeretnék közelről is megnézni a látványos előkészületeket, azoknak érdemes mielőbb elindulniuk. A szervezők az időjárási viszonyokhoz igazodva minden nap csak közvetlenül a felszállás előtt jelöli ki a rajt helyszínét. Arra is felhívták a figyelmet, hogy biztonsági okokból a balonok felfújását a nézők csak a futókörön kívülről figyelhetik, azon belül kizárólag a versenyzők, a csapattagok és a rendezők tartózkodhatnak. Mivel a ballonok ma a Városligetből szállnak fel, szinte biztos, hogy Kaposvár számos pontjáról jól láthatók lesznek. Egy tonna ponttyal gyarapodott a Deseda halállománya. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület 1000 kg fogható méretű pontyot telepített a tóba a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával. A haltelepítés célja, hogy javítsa a horgászati lehetőségeket és biztosítsa a megfelelő halállományt a versenyekhez is. A horgászoknak nem kell várniuk a pecázással, a telepítés miatt ugyanis nem rendeltek el horgászati tilalmat. Még várja a lendő kaposvári egyetemisták jelentkezését is az MCC egyetemi programja. Augusztus 2-ig adhatják be kérelmüket azok, akik Pécset, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden folytatják tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat, sőt kollégiumi lakhatást is kínál. Kaposvárról már most tucatnyi fiatal felvételizett a pécsi, illetve a budapesti központban, sokan közülük sikerrel. A jelentkezéseket az ep.mcc.hu címen lehet leadni augusztus 2-ig. Elrajtolt ma reggel Balatonfüredről az 58. kék szalagvitorlás verseny mezőnye. Európa leghosszabb tókerülő viadalán idén 458 hajó és több mint 2200 versenyző állt rajthoz. A szervezők szerint ezúttal nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge légmozgás jelentheti a legnagyobb kihívást a vitorlázóknak. A mezőnynek csaknem 155 kilométert kell megtennie a Balaton körül. Újabb étrend kiegészítőt vont ki a forgalomból a Biotech USA. A cég ezúttal az Ostrovit Post-Workout Formula nevű terméket hívta vissza, mert nem megengedett összetevőt, kreatin malátot tartalmaz. A Biotech USA hasonló okokból szerdán visszahívta a TCM Megacaps és a Tri-kreatin malát terméket is. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt ezekből a készítményekből, ne fogyassza el.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő felében is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet késő délután is 35 fok környékén alakul. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. A hétvégén már helyenként a 39-40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Eső napokig nem várható, és az éjszakák sem hoznak fel frissülést.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
1: Ja, megeszlek.
0: Jaj, eszem a zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyarasz,
1: általában vagy a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson,
1: szorongasson meg, jó? Téged, azt a többet te nem szorongat senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmibe.
0: Köszönöm, Vili.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Cherry Tigo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. július 30-a csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Reggel és este szállnak fel a hőlégballonok. Szerdán az ünnepélyes megnyitóval elkezdődött a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripper-Rónai kupa nyitányára megtelt a Kossuth tér, ahová a résztvevő csapatok fáklyás felvonulással érkeztek. A következő napokban 5 ország 23 hőlégballonja emelkedik a város fölé. Pintér Rómeó alpolgármester a megnyitón azt mondta, a Ripper-Rónai kupa mára az egész város szívügye lett. A verseny igazgatója Jonas Miles pedig azt emelte ki, hogy örömmel tértek vissza Kaposvárra, és bízik benne, hogy az időjárás is kedvez majd a hétvégi repüléseknek. A ballonok a hajnali és az esti órákban szállnak fel, amikor a legkedvezőbbek a légköri viszonyok. A felszállási helyszíneket minden alkalommal csak röviddel az indulás előtt jelölik ki, mert azokat mindig az aktuális szélviszonyok határozzák meg. Hetekre megváltozik néhány busz útvonala. Terelő útvonalon közlekedik több helyjáratos busz is Kaposváron péntektől. Az Anna utcában útburkolati munkák kezdődnek, ezért augusztus 19-éig módosul többek között a 42-es, 43-as, 47-es, valamint 71-es és 91-es járatok útvonala is. A lezárás idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megálló kimarad, helyette a Hársfa utcában a 8/A számmal szemben ideiglenes megállót alakítanak ki. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok miatt néhány perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Vízosztás és párakapu az állomásokon. A kaposvári autóbuszállomáson vizet osztanak a hőségriasztás idején. A MÁV csoport csütörtöktől naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet biztosít az utasoknak. A kaposvári vasútállomáson emellett párakaput is működtetnek a nagy melegben. A társaság arra kéri az utazókat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint töltsék fel kulacsaikat az állomásokon elérhető ivókutaknál. Időszakos útlezárások lesznek. Jövő héttől a Bajcsy-Zsilinszky utcában újabb forgalomkorlátozásra kell készülni. Az EON tájékoztatása szerint augusztus 3-án hétfőtől kezdődnek a gázvezeték rekonstrukció utáni helyreállítási munkák, amelyek várhatóan augusztus 13-áig tartanak. A munkavégzés idején hétköznapokon reggel 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra kell számítani, a közlekedést pedig kézi forgalomirányítással segítik. A helyreállítás befejezése után visszaáll a korábbi forgalmi rend, és ismét megnyitják a parkolókat is. Világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncertet. Idén a Kaposfest Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg Kaposváron. A hatnapos rendezvényen világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncerteket, emellett előadásokkal, filmvetítésekkel, mesterkurzusokkal és más közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. A fesztivál központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de Kaposvár több pontján is rendeznek programokat. A 25. órában vagyunk. Szakmai napot tartottak a Matebb őszénfaj szarvas farmján a vízmegtartás fontosságáról. A rendezvényen kutatók, gazdálkodók és szakpolitikai döntéshozók keresték a klímaváltozás okozta kihívásokra adható megoldásokat. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora úgy fogalmazott, már nem a 24., hanem a 25. órában vagyunk, ezért a lehulló csapadékot akkor kell megőrizni, amikor még rendelkezésre áll. A szakemberek szerint az összefogás és a fenntartható vízgazdálkodás kulcsfontosságú a mezőgazdaság jövője szempontjából. Lesz mit fogni. A Deseda halállománya egy tonna ponttyal gyarapodott csütörtökön. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület 1000 kg fogható méretű pontyot telepített a tóba a Magyarországos Horgász Szövetség támogatásával. A haltelepítés célja, hogy javítsa a horgászati lehetőségeket és biztosítsa a megfelelő halállományt a versenyekhez is. A horgászoknak nem kell várniuk a pecázással, a telepítés miatt ugyanis nem rendeltek el horgászati tilalmat. Különleges képzések és előadások egyetemisták számára. Az MCC egyetemi programja várja még a leendő kaposvári egyetemisták jelentkezését is. Augusztus 2-áig adhatják be kérelmüket azok, akik Pécset, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden folytatják tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat, sőt kollégiumi lakhatást is kínál. Kaposvárról már most tucatnyi fiatal felvételizett a pécsi, illetve a budapesti központokba, sokan közülük sikerrel. A jelentkezéseket az ep.mcc.hu címen lehet leadni augusztus 2-áig. 8400-ból 77 autós száguldozott. Egyetlen nap alatt 8000-nél is több autós sebességét ellenőrizték Somogyban. A rendőrök Marcali és Fonyód térségében 8 órán át mértek, ez idő alatt 8445 járművet ellenőriztek. Közülük 77 sofőr lépte túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. Kukás autó és személygépkocsi is égett. Szerdán a somogyi tűzoltókat két esetben is lángoló autókhoz riasztották. Balatonszárszon egy kukás autó gyulladt ki, a tűz a vezetőfülke és a felépítmény között keletkezett. A lángokat a dolgozók egy porraloltóval oltották el, a siófoki tűzoltók pedig visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket. Az esti órákban pedig Nemesdéden gyulladt ki egy személyautó, ahol szintén az ott tartózkodók folytották el a lángokat. A krónika végén pedig két sporthír. 19 éves centerrel erősített a KHG KNRC. Kaposváron folytatja pályafutását Hollósi Boróka, aki a következő idényben a KHG KNRC női röplabda csapatát erősíti. A 19 éves center a BVSC Zugló együttesétől érkezik. A fiatal játékos a KHG KNRC 6. igazolása volt a nyáron. Most már lesz balatonátúszás. Két halasztás után szombaton végre megrendezik a balatonátúszást. Erről csütörtökön döntöttek a szervezők. A kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztott szabadidős sporteseményen a résztvevők Réf Fülöp és Balatonbogdár között teljesíthetik az 5,2 kilométeres távot. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb péntek délig tart nyitva.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Este tiszta lesz az ég, és napnyugta után is 27-28 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb forgalomkorlátozásokra kell készülni jövő héttől a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint augusztus 3-án hétfőn kezdődnek a gázvezeték rekonstrukció utáni helyreállítási munkák, amelyek várhatóan augusztus 13-áig tartanak. A munkavégzés idején hétköznapokon reggel 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra kell számítani. A közlekedést kézi forgalom irányítással segítik. A helyreállítás befejezése után visszaáll a korábbi forgalmi rend, és ismét megnyitják a parkolókat is. Egy tonna ponttyal gyarapodott a Deseda halállománya. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület 1000 kg fogható méretű pontyot telepített a tóba a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával. A haltelepítés célja, hogy javítsa a horgászati lehetőségeket és biztosítsa a megfelelő halállományt a versenyekhez is. A horgászoknak nem kell várniuk a pecázással, a telepítés miatt ugyanis nem rendeltek el horgászati tilalmat. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi csütörtökön. Augusztus 7-én évfélig jelentkezhetnek azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy idén egyáltalán nem jelentkeztek egyetemre. A pótfelvételén egy felsőoktatási intézménybe és csak egyetlen képzésre lehet jelentkezni. A ponthatárokat augusztus végén teszik közzé. Évvégéig meghosszabbítják a régi személyigazolványok használatát bizonyos ügyek intézéséhez. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága azt javasolja, hogy a 2000 előtt kiállított személyigazolványokkal december 31-éig továbbra is igénybe lehessen venni egyebek mellett az egészségügyi ellátásokat, át lehessen venni a nyugdíjakat és más állami támogatásokat. A módosítás célja, hogy azok se kerüljenek hátrányba, akiknek még nem sikerült lecserélniük a régi okmányaikat. A könyvformátumú személyigazolványoknak augusztus 3-ától, azaz jövő hétfőtől megszűnik az érvényességük. Szombaton végre megrendezik a Balaton átúszást. Erről csütörtökön döntöttek a szervezők. A kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztott szabadidő sporteseményen a résztvevők Révfülöp és Balatonboglár között teljesíthetik az 5,2 kilométeres távot. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb péntek délig tart nyitva. Újabb étrend kiegészítőt vont ki a forgalomból a Biotecusa. A cég ezúttal az Ostrovit Post-Workout Formula nevű terméket hívta vissza, mert nem megengedett összetevőt, kreatin malátot tartalmaz. A Biotecusa hasonló okokból szerdán visszahívta a TCM Megacaps és a Trikreatin malát terméket is. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt ezekből a készítményekből, ne fogyassza el.
0: Időjárás jelentés.
1: Este tiszta lesz az ég, és napnyugta után is 27-28 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő, a hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam, most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

91.2 Rádió most.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. 3, 2, 1. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Augusztus 9 és 14-e között rendezik meg Kaposváron a Kaposfest nemzetközi kamarazenei fesztivált. A hatnapos rendezvényen világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncerteket, emellett előadásokkal, filmvetítésekkel, mesterkurzusokkal és más közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. A fesztivál központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de Kaposvár több pontján is rendeznek programokat. A vízmegtartás fontosságáról tartottak szakmai napot a Mate bőszénfai szarvas farmján. A rendezvényen kutatók, gazdálkodók és szakpolitikai döntéshozók keresték a klímaváltozás okozta kihívásokra adható megoldásokat. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora úgy fogalmazott, hogy már nem a 24., hanem a 25. órában vagyunk, ezért a lehulló csapadékot akkor kell megőrizni, amikor még rendelkezésre áll. A szakemberek szerint az összefogás és a fenntartható vízgazdálkodás kulcsfontosságú a mezőgazdaság jövője szempontjából. Átalakítja az oktatás irányítási rendszerét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint megszűnik a Klebersberg központi irányító szerepe. Az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett nyílt pályázaton választják ki a tankerületi igazgatókat, akiket 5 évre neveznek ki. De a kormány szerint a cél, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljon az oktatás működése. Növekszik a Balaton alga szintje, de továbbra sem jelent egészségügyi kockázatot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közlése szerint a legtöbb algát a tó nyugati részén mérték, de az értékek mindenhol a határérték alatt maradtak. A szakemberek szerint a Balaton vízminősége továbbra is kedvező, ugyanakkor a nyugati medence állapotát fokozottan figyelik a következő időszakban. A hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint szombat este 10 órától a vasárnap reggel 6 óráig a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók is közlekedhetnek az ország útjain. A tárca szerint a döntés megkönnyíti, hogy a sofőrök biztonságosan eljussanak a pihenőhelyekre, és segít megelőzni a szállított áruk károsodását a tartós hőségben. Olaszországban fogták el a Zalai Ál Jézust. A 73 éves férfi a 4,5 éves börtönbüntetés elől szökött meg, miután nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe. A rendőrség egy olasz városban fogta el, jelenleg pedig folyamatban van a kiadatása. A férfit azért ítélték el, mert magát Jézus inkarnációjának kiadva csaknem 19 millió forintot csalt ki a követőitől.
0: Időjárás jelentés.
2: Este tiszta lesz az ég, és napnyugta után is 27-28 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

paradicsom. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhami Krisztián vagyok. Reggel és este szállnak fel a hőlégballonok. Szerdán az ünnepélyes megnyitóval elkezdődött a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripperrónai kupa nyitányára megtelt a Kossuth tér, ahová a résztvevő csapatok fáklyás felvonulással érkeztek. A következő napokban 5 ország 23 hőlégballonja emelkedik a város fölé. Pintér Rómeó alpolgármester a megnyitón azt mondta, a Ripperrónai kupa már az egész város szívügye lett. A verseny igazgatója, Jonas Miles pedig azt emelte ki, hogy örömmel tértek vissza Kaposvárra, és bízik benne, hogy az időjárás is kedvez majd a hétvégi repüléseknek. A ballonok a hajnali és az esti órákban szállnak fel, amikor a legkedvezőbbek a légköri viszonyok. A felszállási helyszíneket minden alkalommal csak röviddel az indulás előtt jelölik ki, mert azokat mindig az aktuális szélviszonyok határozzák meg. Vízosztás és párakapu az állomásokon. A kaposvári autóbuszállomáson vizet osztanak a hőségriasztás idején. A MÁV csoport csütörtöktől naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet biztosít az utasoknak. A kaposvári vasútállomáson emellett párakaput is működtetnek a nagy melegben. A társaság arra kéri az utazókat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint töltsék fel kulacsaikat az állomásokon elérhető ivókutaknál. Világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncertet. Idén a Kaposfest Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg Kaposváron. A hatnapos rendezvényen világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncerteket, emellett előadásokkal, filmvetítésekkel, mesterkurzusokkal és más közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. A fesztivál központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de Kaposvár több pontján is rendeznek programokat. Lesz mit fogni. A Deseda halállománya 1 tonna ponttyal gyarapodott csütörtökön. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület 1000 kg fogható méretű ponttyot telepített a tóba a Magyarországos Horgász Szövetség támogatásával. A haltelepítés célja, hogy javítsa a horgászati lehetőségeket és biztosítsa a megfelelő halállományt a versenyekhez is. A horgászoknak nem kell várniuk a pecázással, a telepítés miatt ugyanis nem rendeltek el horgászati tilalmat. 8400-ból 77 autós száguldozott. Egyetlen nap alatt 8000-nél is több autós sebességét ellenőrizték Somogyban. A rendőrök Marcali és Fonyód térségében 8 órán át mértek, ez idő alatt 8445 járművet ellenőriztek. Közülük 77 sofőr lépte túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. Hetekre megváltozik néhány busz útvonala. Terelő útvonalon közlekedik több helyjáratos busz is Kaposváron péntektől. Az Anna utcában útburkolati munkák kezdődnek, ezért augusztus 19-éig módosul többek között a 42-es, 43-as, 47-es, valamint 71-es és 91-es járatok útvonala is. A lezárás idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megálló kimarad, helyette a Hársfa utcában a 8/A számmal szemben ideiglenes megállót alakítanak ki. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok miatt néhány perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Időszakos útlezárások lesznek. Jövő héttől a Bajcsy-Zsilinszky utcában újabb forgalomkorlátozásra kell készülni. Az EON tájékoztatása szerint augusztus 3-án hétfőtől kezdődnek a gázvezeték rekonstrukció utáni helyreállítási munkák, amelyek várhatóan augusztus 13-áig tartanak. A munkavégzés idején hétköznapokon reggel 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra kell számítani, a közlekedést pedig kézi forgalomirányítással segítik. A helyreállítás befejezése után visszaáll a korábbi forgalmi rend, és ismét megnyitják a parkolókat is. A 25. órában vagyunk. Szakmai napot tartottak a Mate bőszénfaj szarvas farmján a vízmegtartás fontosságáról. A rendezvényen kutatók, gazdálkodók és szakpolitikai döntéshozók keresték a klímaváltozás okozta kihívásokra adható megoldásokat. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora úgy fogalmazott, már nem a 24., hanem a 25. órában vagyunk, Ezért a lehulló csapadékot akkor kell megűrizni, amikor még rendelkezésre áll. A szakemberek szerint az összefogás és a fenntartható vízgazdálkodás kulcsfontosságú a mezőgazdaság jövője szempontjából. Különleges képzések és előadások egyetemisták számára. Az MCC egyetemi programja várja még a leendő kaposvári egyetemisták jelentkezését is. Augusztus 2-áig adhatják be kérelmüket azok, akik Pécset, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden folytatják tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat, sőt kollégiumi lakhatást is kínál. Kaposvárról már most tucatnyi fiatal felvételizett a pécsi, illetve a budapesti központokba, sokan közülük sikerrel. A jelentkezéseket az ep.mcc.hu címen lehet leadni augusztus 2-áig. Kukás autó és személygépkocsi is égett. Szerdán a somogyi tűzoltókat két esetben is lángoló autókhoz riasztották. Balatonszárszon egy kukásautó gyulladt ki, a tűz a vezetőfülke és a felépítmény között keletkezett. A lángokat a dolgozók egy porraloltóval oltották el, a siófoki tűzoltók pedig visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket. Az esti órákban pedig Nemesdéden gyulladt ki egy személyautó, ahol szintén az ott tartózkodók folytották el a lángokat. 19 éves centerrel erősített a KHG KNRC. Kaposváron folytatja pályafutását Hollósi Boróka, aki a következő idényben a KHG KNRC női röplabda csapatát erősíti. A 19 éves center a BVSC Zugló együttesétől érkezik. A fiatal játékos a KHG KNRC 6. igazolása volt a nyáron. Most már lesz balatonátúszás. Két halasztás után szombaton végre megrendezik a balatonátúszást. Erről csütörtökön döntöttek a szervezők. A kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztott szabadidős sporteseményen a résztvevők Réf Fülöp és Balatonbogdár között teljesíthetik az 5,2 kilométeres távot. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb péntek délig tart nyitva.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este tiszta lesz az ég, és napnyugta után is 27-28 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.
1: Akon and Young Jesus,
2: hey.
1: Trying to take it easy.
2: Three.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vizet osztanak a hőségriasztás miatt a kaposvári autóbuszállomáson. A MÁV csoport csütörtöktől a harmadfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet biztosít az utasoknak. A kaposvári vasútállomáson emellett párakaput is működtetnek a nagymelegben. A társaság arra kéri az utazókat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint töltsék fel kulacsaikat az állomásokon elérhető ivókutakon. 8000-nél is több autó sebességét ellenőrizték egyetlen nap alatt Somogyban. A rendőrök Marcali és Fonyód térségében 8 órán át mértek. Ez idő alatt 8445 járművet ellenőriztek. Közülük 77 sofőr lépte túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. Két esetben is lángoló autókhoz riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Balatonszárszon egy kukás autó gyulladt ki. A tűz a vezetőfülke és a felépítmény között keletkezett. A lángokat a dolgozók egy porraloltóval oltották el, a siófoki tűzoltók pedig visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket. Az esti órákban pedig Nemesdéden gyulladt ki egy személyautó, ahol szintén az ott tartózkodók folytották el a lángokat. Hamarosan elkezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint július végén már országszerte megjelennek a levegőben a parlagfű pollen szemei, így a legérzékenyebbeknél a következő napokban már jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy az érintettek még a panaszok megjelenése előtt kezdjék el a számukra előírt gyógyszeres kezelést, és szükség esetén egyeztessenek kezelő orvosukkal. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a korai és közepes érésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és termelőjárusító helyeken. Több gazdaságban idén is lesz szedd magad lehetőség, így a vásárlók közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack várhatóan szeptember elejéig, kedvező időjárás esetén akár szeptember közepéig is elérhető lesz. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízszolgáltatók a tartós hőség miatt. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, csütörtöktől pedig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész országban. A szolgáltatók azt kérik, hogy lehetőség szerint mellőzzük a medencék feltöltését, az autómosást és más nagy vízigényű tevékenységeket. Több helyen az országban arra is figyelmeztetnek, hogy ha a vízfogyasztás nem csökken, vízkorlátozásra is szükség lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég és 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Péntektől több helyi buszjárat és terelőútvonalon közlekedik Kaposváron. Az Anna utcában útburkolati munkák kezdődnek, ezért augusztus 19-éig módosul többek között a 42-es, 43-as, 47-es, valamint 71-es és 91-es járatok útvonala is. A lezárás idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megálló kimarad, helyette a Hársfa utcában a 8/A számmal szemben ideiglenes megállót alakítanak ki. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok miatt néhány perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Még várja a lendő kaposvári egyetemisták jelentkezését is az MCC egyetemi programja. Augusztus 2-áig adhatják be kérelmüket azok, akik Pécset, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden folytatják tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat, sőt kollégiumi lakhatást is kínál. Kaposvárról már most tucatnyi fiatal felvételizett a pécsi, illetve a budapesti központba, sokan közülük sikerrel. A jelentkezéseket az ep.mcc.hu címen lehet leadni augusztus 2-áig. Újabb étrend kiegészítőt vont ki a forgalomból a Biotekusa. A cég ezúttal az Ostrovit Post-Workout Formula nevű terméket hívta vissza, mert nem megengedett összetevőt, kreatin malátot tartalmaz. A Biotekusa hasonló okokból szerdán visszahívta a TCM Megacaps és a Tri-kreatin malát terméket is. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt ezekből a készítményekből, ne fogyassza el. Növekszik a Balaton alga szintje, de továbbra sem jelent egészségügyi kockázatot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közlése szerint a legtöbb algát a tó nyugati részén mérték, de az értékek mindenhol a határérték alatt maradtak. A szakemberek szerint a Balaton vízminősége továbbra is kedvező, ugyanakkor a nyugati medence állapotát fokozottan figyelik a következő időszakban.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban tiszta lesz az ég és 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.
4: Valamit el kell, hogy mondjak.
5: Valami.

önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

ma vie, plus jamais.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Újabb forgalomkorlátozásokra kell készülni jövő héttől a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint augusztus 3-án hétfőn kezdődnek a gázvezeték rekonstrukció utáni helyreállítási munkák, amelyek várhatóan augusztus 13-áig tartanak. A munkavégzés idején hétköznapokon reggel 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra kell számítani. A közlekedést kézi forgalom irányítással segítik. A helyreállítás befejezése után visszaáll a korábbi forgalmi rend, és ismét megnyitják a parkolókat is. Augusztus 9 és 14-e között rendezik meg Kaposváron a Kaposfest Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált. A hatnapos rendezvényen világhírű magyar és külföldi művészek adnak koncerteket, emellett előadásokkal, filmvetítésekkel, mesterkurzusokkal és más közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. A fesztivál központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de Kaposvár több pontján is rendeznek programokat. Elindult a felsőoktatási pótfelvételi csütörtökön. Augusztus 7-én évfélig jelentkezhetnek azok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy idén egyáltalán nem jelentkeztek egyetemre. A pótfelvételén egy felsőoktatási intézménybe és csak egyetlen képzésre lehet jelentkezni. A ponthatárokat augusztus végén teszik közzé. Szombaton végre megrendezik a Balaton átúszást. Erről csütörtökön döntöttek a szervezők. A kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztott szabadidős sporteseményen a résztvevők Révfülöp és Balatonboglár között teljesíthetik az 5,2 kilométeres távot. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb péntek délig tart nyitva.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban tiszta lesz az ég, és 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: rögtönzött álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorogból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rekordszámú hallgatót vettek fel idén a Matek Kaposvári kampuszára. Az általános felvételi eljárásban összesen 1034-en nyertek felvételt, ami közel 24%-os növekedés tavalyhoz képest, és először haladta meg az ezret a felvettek száma. Jelentősen nőtt az agrár, a pedagógus és a művészeti képzésekre jelentkezők száma is. Gyurica Csaba rektor szerdán a Matek Kaposvári kampuszán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a vidéki felsőoktatásnak van jövője. A fiatalok keresik azokat a képzéseket, amelyek gyakorlati tudást, piacképes diplomát és valódi életpályát kínálnak. Még várja a lendő kaposvári egyetemisták jelentkezését is az MCC egyetemi programja. Augusztus 2-ig adhatják be kérelmüket azok, akik Pécset, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kolozsváron, Miskolcon vagy Szegeden folytatják tanulmányaikat. A program különleges képzéseket, előadásokat, sőt kollégiumi lakhatást is kínál. Kaposvárról már most tucatnyi fiatal felvételizett a pécsi, illetve a budapesti központban, sokan közülük sikerrel. A jelentkezéseket az ep.mcc.hu címen lehet leadni augusztus 2-ig. Évvégéig meghosszabbítják a régi személyigazolványok használatát bizonyos ügyek intézéséhez. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága azt javasolja, hogy a 2000 előtt kiállított személyigazolványokkal december 31-éig továbbra is igénybe lehessen venni egyebek mellett az egészségügyi ellátásokat, át lehessen venni a nyugdíjakat és más állami támogatásokat. A módosítás célja, hogy azok se kerüljenek hátrányba, akiknek még nem sikerült lecserélniük a régi okmányaikat. A könyvformátumú személyigazolványoknak augusztus 3-ától, azaz jövő hétfőtől megszűnik az érvényességük.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég és 18 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is marad a napos, száraz, meleg idő. A hőmérséklet 36 fok környékén tetőzik, a hétvégén pedig még ennél is melegebb lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: 91.2 Rádió Most.
1: Nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.